Jó estét kívánok! Az 1927-ben született Öcsödi Rostás Károly becenevén Huttyán éneke indította Táncházban című műsorunkat. A Hungaroton gondozásában 1976-ban megjelent Víg Rudolf gyűjtéseiből összeállított dupla albumon az ő jellegzetes nagybajuszos képe van, de azt hiszem nagyon sokan a Deep Forest számából ismerik énekét. Táncházban című műsorunkban ma Huttyánra is emlékezve roma előadók énekelnek, és adásunk végén dunántúli, bogyiszlói, illetve erdélyi cigányoknak játszott tánczenék csendülnek fel. A Víg Rudolf gyűjtéseiből válogatott dupla lemezről énekel a kótai Szabolcs-Szatmár megyei Balázs István, aztán a végegyházi Csongrád megyei Faragó Matild, Faragó István, Faragó Piroska, valamint Faragó Rudolf.

Az eredeti felvételek után következzenek legendás roma zenekarok, a Kaiag, a Rományi Rota, a Kanizsa Csillagai és a Romengo Lakatos Mónikával.

cigány ugrósok következnek, a legendás bogyiszlói zenekar, Orsós Kis János, Orsós András, Kovács János, becenevén Köles, Orsós Lajos és Zsolnai József előadásában. A gyűjtők Halmos Béla, Vavrinec András és Virágvölgyi Márta voltak. Aztán pedig Sebő Ferenc gyűjtéséből szól egy részlet, szintén a bogyiszlói zenekar előadásában, akik a csokornak a Nagyapáinktól címet adták.

Törkői és vajolai eredeti felvételek következnek, cigányoknak játszott táncdallamok. Az első felvétel érdekessége, hogy itt a hegedűt már egy szintetizátorral kíséri a muzsikus.

0: két remek erdélyi zenekar, az Üsztürű és a Heveder Csávás Iram címmel jelentetett meg egy albumot, melyen megidézték a helyi cigányoknak játszott táncdallamokat. Ez következik most Táncházban című műsorunkban. Utána pedig a kalotaszegi legendás zenész dinasztiák leszármazottaiból álló csűrös banda játszik egy mérai cigányrendet. A Szász Csávási és Mérai Muzsika előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: A Szász Csávási cigányzenészek hivatalos muzsikálásokkor, légyen az falusi táncalkalom, városi táncház vagy koncert, mindig kivasalva, szépen kiöltözve jelennek meg. Ha viszont a cigány soron, saját lakóhelyükön találkozunk velük, akkor teljesen besimulva a környezetbe, cigánygöncökbe találjuk őket. Csak a magabiztos viselkedésük különbözteti meg muzsikusainkat a többiektől. Közönséges hétköznapokon ugyanúgy élik napjaikat, mint a többi cigány. Ház körül tesznek-vesznek, és néha lovaikkal foglalatoskodnak. A jó zenészek a többi cigánynak csak úgy nem kezdenek el muzsikálni, ami viszont gyorsan megváltozik, ha mikrofon jelenik meg, ha vendég érkezik a cigány sorra. Ilyenkor gyorsan előkerülnek a hangszerek. Itt minden hangszernek számít, a fakanáltól a mosdotálig, melyeken mindenki tud valami ritmusjátékon alapuló zenei motivumot hozzátenni. A vonós hangszereken is ezek a pattogó ritmusok köszönnek vissza, és ha netán egyedül marad egy hangszer, mint például egy brácsa, teljes értékű táncra, mulatérozásra csalogató ritmus alapot tud szolgálni, akár egyedül is. Ha viszont a tempó lelassul, a cigánykeservesben megszólaló hangok szabadon követik a cigánylélek kisebb ritmusjátékokkal fűszerezett hajlításait.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Assza Mihály következik, a juhászul a birkákat a gazdája számon kéri. Alig van egy rűje, rajta egy parcsengője, hajtogati alapáli. Hajtogati alapáli, a bátai csáda fáli. A csádába behajtja, az aratán mulossa, így mulott egy juhaszlági.
2: A bátai Katona Istvánné énekével köszöntöm a kedves hallgatókat, a hónap névadó szentje, Szent Mihály főangyal, az égi seregek fejedelme ünnepe előtt. Szent Mihály hazai kultusza igen korai. István király az ő tiszteletére szenteltette 1009-ben a Veszprémi Székesegyházat. Alakja megjelenik a Szent Korona alsó részén is. A hagyomány szerint Szent Mihály kíséri a halott lelkét a túlvilágra. Feladata, hogy mérlegre tegye a lelkek jó és rossz cselekedeteit. Ez a gondolat a temetési énekekben is megjelenhet, úgy, ahogy Dénesi Imre, Türi és Balázs Falvi kántortól halljuk, Borsai Ilona 1963-as felvételén.
3: Szent Mihály a paradicsom fejedelme, kit tisztelnek az angyali serege. A templom oltárán állt az urangyala, és kezébe drága öntüménező tartvala. Amen, adj Uram örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik.
2: A néphit szerint az utolsó ítéletkor Szent Mihály serkenti föl a halottakat. Csíksomjón erre emlékeztetnek a Mihály napi prédikáció előtt megszólaltatott trombiták. A göcseiek szerint Mihály akasztja föl a napot, a holdat és a csillagokat. Tápén úgy tartják, hogy a tatárokat Szent Mihály karddal űzte el, épp úgy, ahogy a sátánt és a gonosz szellemeket a ma is gyakran elhangzó imádságban. Ennek az imádságnak arhaikus moldvai változatát halljuk a klézsei Pliszár Jánosnétól, Kallós Zoltán 1971-es gyűjtéséből.
4: Szent Mihály arkangyal virrázinez minket harcainkba, a sátán gonoszságai ellenáll így utolmunk, ásadezve kérünk. A sátány és más gonosz elleneket, kik a lelkek veszedelmikre törnek a világon, Isten elejébe taszítsd a karhozatra. Amen.
2: Szent Mihály napja őszkezdő nap. Európa szerte pásztor ünnep. A Szent György napján kieresztett

jószágot Szent Mihálykor hajtják újra vissza a téli szállásokra, és az ország sok vidékén ez volt a pásztorok számadásának és felfogadásának napja. Híres, sőt hírhet lett egyes helyeken a Mihály napi juhászfogadás. 1776-ban a kecskeméti főszolgabíró például külön rendelkezésben volt kénytelen megtiltani a juhászoknak a botrány okozó dorbézolást. Országszerte emlékezetesek voltak a Szent Mihályi vásárok. A borszőrő Szent Mihály elnevezés pedig onnét ered, hogy szeptember végére egyes vidékeken megfort az újbor, így aztán a mulatságok, a lakodalmak őszi időszaka is e napon veszi kezdetét. E mulatságok hangulatát idézi a debreceni szeredás együttes muzsikája, Magyar Kalendár című.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsok.

0: fáradtságomat könnyebb szívvel viselem.
1: Dankó Rádió. Pécsett FM 104,6. A Magyar Zene Rádiója.

0: cigány. Hé-ha, ez az éjszaka, három teljes ízig tartana. Hajlik a rózsafa, hajlik a lány, táncra perdül, ha hozza a cigány.
1: Dankó Rádió. Hódmezővásárhelyen FM 90,8. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsókor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Rádió. Réfülöpön FM 91. A Magyar Zene Rádiója.
1: Nyisd ki, babám, az ajtót. De csendesen, mert meghallják a szomszédok. Na, mi lesz? Nyisd ki, babám, az ajtót. Csendesen, mert meghallják

Rádió. Pápán FM 96,4. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: csúd ragyogok. Ő lesz néten, ha akarja a nyáron, az én igaz hitelt ára. Galléromra elvarták a csillagot, egy szép kis lány szeme csak úgy ragyogott. Ő lesz nékem, ha akarja a nyáron, az én igaz hitelt ára.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

házas emberlennék. Az lenne a legjobb, hogyha este hazamennék. Akasztóra, bíradóra, házas ember.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Őrizetbe vették Sesztát Miklós és Hankó Balázs volt minisztereket. Nyomoz az adóhivatala a Most vagy Soha című film ügyében. Egész héten kitart a napos, száraz idő. Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrien. Őrizetbe vették Hankó Balázst, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát a tegnap délelőtti rendkívüli ülésén függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. Az ügyészség szerint miniszterként és a Nemzeti Kulturális Alap elnökeként részt vett az NKA vagyonának szabálytalan felhasználásában, amivel több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak. Ezt megelőzően őrizetbe vették Sesztát Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át, de egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Magyar Péter kormányfő Facebook oldalán azt írta, a tisztítótűz művelet első komoly napjának végére két volt miniszter is a hatóságok kezén van. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke pedig úgy reagált, nem hagyják, hogy a tiszás önkényurak megtörjék a nemzeti oldal közösségét. Nyomozást rendelt el az adóhivatala Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Hozzátette, olyan legfőbb ügyészt keres, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésébe vetett közbizalom helyreállítására. Váradi Enikőt nevezte ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatójának az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a pályázók értékelése szakmai és vezetői szempontok alapján történt. Váradi Enikő több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. A tárcavezető közölte azt is, az új főigazgatótól egyebek mellett azt várják, hogy az intézmény munkatársaival együttműködve stabilizálja az intézet működését, erősítse a betegbiztonságot és a szakmai közösséget, valamint tegye magas színvonalúvá a betegellátást. Derült, napos, száraz idő várható. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7-15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is. 6 óra múlt 4 perccel.
1: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.
3: Én itt megkérem a nénit, megkérem a bácsit, ha kicsit kíváncsik, hogy hogyan él a babszika, az árva lány. Figyeljenek jól rám, panaszaim előadom én. Kérem, nekem nincsen pénzem, moziba se járok, mint a többi lányok, és ha nekik a kezükben tart,

tapsból indulni mindig különleges érzés. Deri Sopot, jó reggelt kívánok, a Donko Rádiót hallgatják, egy új nap kezdetén köszöntöm Önöket sok szeretettel. 2026. szeptember 29-e van, kedd, a szívvilág napja, illetve az élelmiszer veszteség és pazarlás elleni világnap. 9 perccel múlt 6 óra, Hajdú Tibor vagyok, munkatársaim Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. 10 óráig töltjük együtt a reggelt. Érdekes friss információk mellett igyekszünk muzsikából is a legjobbat nyújtani Önöknek. Nézzük is, hogy mi a kínálat. Ebben az órában is kezdjük az operettel. A Csókos asszonyból hallhatnak részletet Csengeri Attila előadásában. Ez lesz a Mi muzsikus lelkek, nóták, de milyenek. Messze van a kicsi falum, énekli Dömsödi Farkas Bálint, Baldassonyi Kéknyelűt hallhatjuk, Vadán Zsolt felvételét. Az örök zöldek között pedig Korda György Jugoszlávia című slágere is fölcsendül. Nem sokára megnézzük, hogy milyen lesz az időjárásunk. Egy kicsikét hosszabb távú kitekintésbe bocsátkoznék. Talán nem lövünk majd mellé az előrejelzéssel. Lesz névnapos köszöntés, illetve egy rövid összeállítás a híres születésnaposokról. Hamarosan pedig történelmi visszatekintés. Vajon milyen érdekes, fontos események köthetők szeptember 29-éhez? Elsőként Dankó Pista nóta. A Szőke kislány, csit-csit-csit. Farkas Zsolt énekel a Száztagú cigányzenekar, kamarazenekar a kíséretével. Kérem Önöket, tartsanak ma is velem. Deris napot, jó reggelt!

0: το πίσω το κοκόμπι να για να το είδες ποτρίνια γη.
1: Két perc elmúlt, negyed hét, jó reggelt!
2: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
1: 1502-ben ezen a napon vette feleségül Anne de Foix Kandált második Ulászló, magyar és cseh király, annál át ugyanazon a napon Bakócz Tamás esztergomi érsek magyar királynévá is koronázta. A házasság dinasztikus jelentőségű volt, ebből született később második Lajos magyar király. 1848 talán az egyik legfontosabb szeptember 29-i magyar történelmi esemény a Pákozdi csata, amikor Pákos Sukorú Pátka térségében a magyar honvédség megállította Jelasics horvát bán csapatait. Jelentős hadi esemény volt, érdekes, hogy ugyanezen a napon hagyta el Eötvös József, az első felelős magyar kormány vallás és közoktatásügyi minisztere Magyarországot, előbb Bécsbe, majd Münchenbe távozott, ugye Batthyány Lajos miniszterelnök lemondását követően a szeptember 28-ai véres események, mármint Lambert grófnak a Lánchídon történt meglincselése után utazott Bécsbe a családjához, majd ment tovább Münchenbe, ahol folytatta történelmi és bölcseleti tanulmányait, és kizárólag az irodalomnak élt, 1853-ban tért csak haza. Ugorjunk egy nagyot az időben, 1988-ban mintegy 3000 egyetemista és főiskolás tüntetett ezen a napon a bős nagymarosi vízlépcső megépítése ellen. Evezzünk nemzetközi vizekre. Bulgária fegyverszünetet kötött az Antalt hatalmakkal 1918-ban ezen a napon Szalonikiben. Bulgária ezzel elsőként vált ki az első világháború központi hatalmai közül. 36-ban a spanyol polgárháború idején Franco tábornokot a nacionalista oldal államfőjévé és fegyveres erőinek főparancsnokává nevezték ki. 38-ban pedig szeptember 29-én és 30-án zajlott a müncheni konferencia, amelyen Németország, Olaszország, Nagy-Britannia és Franciaország megállapodott arról, hogy Csehszlovákiának át kell adnia a Szudéta vidéket Németországnak. Csehszlovákia amúgy nem vett részt magukon a tárgyalásokon. Egy-két tudomány és technikai történeti érdekesség. A CERN 1954-ben ezen a napon jött hivatalosan is létre. Genf közelében található Svájc és Franciaország határán az Európai Részecske Fizikai Laboratórium. Szintén szeptember 29-én bocsátották fel a Szojuz 6 űrállomást 1977-ben. Jelentős technikai újítása volt a két dokkoló egység, ami lehetővé tette, hogy az utánpótlás szállító Progress űrhajók akkor is csatlakozzanak hozzá, amikor személyzet tartózkodott az állomáson. Ez fontos lépés volt a hosszú időtartamú emberes űrrepülés fejlődésében. És zárjuk a sort két érdekességgel. A Metropolitan Police a Scotland Yardon ezen a napon jött létre Londonban 1829-ben, míg 1849-ben jelent meg az a sakkfigura készlet szeptember 29-én, amelynek formája máig a nemzetközi versenysakk alapvető szabványa. Stanton figuráknak hívják ezeket, a híres angol sakkozó Howell Stanton után. És mindez már, mondhatjuk, történelem. Vissza a jelenbe, a Csókosasszonyból játszom részletet, mi muzsikus lelkek, Csengeri Attila énekel, Tordai Zoltán és zenekara kísér.

keretészen megfogott, jól összepirongatott a sötétben.

0: olajam közepé. Elbomoljon meg a nóta, mit tehettem én róla a sötétben.
1: Rápillantva a középtávú előrejelzésre, nagyjából az tűnik ki, hogy úgy október 12-éig nagyjából minden nap hasonló idő várható. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják, ami azt jelenti, hogy reggelente azért hűvös kép, olyan 8-9 fok környéki hőmérséklet, akár néhány fokkal alacsonyabb, délután pedig jócskán 20 fok fölötti hőmérsékletekre számíthatunk. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, csapadék nem várható, 22-26 fok közötti hőmérséklet lesz nagy valószínűség szerint. Névnaposaink Gabosok, Kapolcsok, Mikesek, főnévnaposaink pedig a Mihályok, héber eredetű bibliai név. A Mikael magyar formája azt jelenti, hogy ki olyan, mint az Isten. Nagyon boldog névnapot kívánok viselőinek, a következő apostol felvétellel szeretnék kedveskedni. Nehéz a boldogságtól búcsút venni a címe.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták. Népzenék.

0: 4 perc múlva 3:47.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: 1547-ben ezen alapon született a világirodalom egyik legnagyobb hatású alkotója, a Don Quixote szerzője Miguel de Cervantes, akinek az élete önmagában is kalandregénybe illik. Katonaként részt vett a lepantói csatában, ahol súlyosan megsérült, majd algériai kalózok fogságába esett, 5 évet töltött fogságban, Algírban, ahonnan többször próbált megszökni, később adószedőként is dolgozott, börtönbe is került, és kémként is végzett feladatokat második Fülöp számára. Főművének első része 1605-ben, a második pedig 1615-ben jelent meg, a Don Quixote pedig egyszerre paródiája a lovagregényeknek, illetve az európai regény fejlődésének egyik mérföldköve. Horatio Nelson, admirális, Nagy-Britannia egyik legismertebb haditengerészeti parancsnoka, 1758-ban született ezen a napon. Az 1805. október 21-i trafalgári csata tette halhatatlanná, amikor a brit flotta döntő győzelmet aratott a francia-spanyol flotta felett. Lech Walesa, lengyel szakszervezeti vezető és politikus, aki korábban a Gdanszki hajógyárban villanszerelőként dolgozott, és a 80-as sztrájk idején lett a munkások egyik vezetője, majd a szolidaritás mozgalom meghatározó alakjává vált, 1943-ban született ezen a napon, 40 esztendősen 83-ban kapott Nobel békedíjat. Folytassuk a magyar tudomány és műszaki élet jeles alakjaival. Cseh Lajos, bányamérnök, akadémiai tanár 1840-ben született, mintegy 150 kilométernyi föld alatti bánya vágat, geológiai dokumentációját és rajzát készítette el. A golyóstól világhírű feltalálója Bíró László József 1899-ben született ezen a napon, míg a flow elmélet kidolgozója Csíkszentmihályi Mihály, magyar-amerikai pszichológus 1934-ben. Folytassuk filmművészettel, Antonioni olasz filmrendező, a modern európai filmművészet egyik meghatározó alkotója 1912-ben, Stanley Kramer, amerikai producer, rendező 1913-ban született ezen a napon, míg a svéd színésznő és modell Anita Ekberg, az 50-es, 60-as évek egyik nemzetközi filmsztárja 1931-ben, és zárjuk a sort sporttal, az aranycsapat bal hátvédje, olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes labdarúgónk Lantos Mihály 1928-ban született ezen a napon. Amennyiben önök is ma ünnepelnek, nagyon sok boldogságot kívánok. Isten éltesse önöket. A Grizett dalt Lehár Vígözvegy című operettjéből most önöknek játszom. Oswald Marika énekel, a Debreceni Filharmonikus Zenekart Kaposi Gergely vezényli.

0: amikor egymást szeretni nem szabad.
1: Dankó Rádió.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Nem sokára 7 óra, kapcsoljuk a Kossuth Rádió krónikáját, addig a Beszámoló Mucsót hallhatjuk Telék József előadásában. Paprika Show, ez a csártás nyitja a következő zenei órán Simon Bogárka előadásában. Ifja Berki Béla és zenekar a kísér majd, tartsanak velem továbbra is!

0: műsor ajánló. Népek dalai, világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Szabó Tamás vagyok. Péntek este annak a zenekarnak az akusztikus koncertjét hallhatják, amely világslágereket ültet cigány zenei közegbe, és autentikus cigány dalokat is játszik. A csapat egyik motorja egy tévés tehetségkutató győztese, Olá Gergő. A Roma Soul zenekar koncertjét világzenei műsorunkban hallhatják pénteken 23 órától.
2: Az Intermaus 007-ese.
3: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
2: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere.
4: Grabowski,
5: megsebesült?
3: Nem szokásom.
2: Az egerek egyetlen reménysége.
3: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
4: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajás.
2: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
0: Reklámot hallottak.
8: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
9: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
10: 7 óra van, jó reggelt kívánok, ez a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja szeptember 29-én, kedden, Mihály napján. Az időjárás részleteivel és friss hírekkel.

0: Krónika következik.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Jó reggelt kívánok, Gál Andrea vagyok, bemondó kollégám Bordi András. Főbb híreink először röviden.
3: Őrizetbe vették az Orbán kormány két miniszterét, Sesták Miklóst és Hankó Balást.
2: Franciaországban összecsaptak a rendőrökkel az egy hete tüntető középiskolások.
3: Kellemes őszi idő várható sok napsütéssel.
2: Most pedig következzenek a részletek. Őrizetbe vették Hankó Balást, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A kényszerintézkedést az adóhatóság harmadik kerületi épületében rendelték el, majd Kecskemétre vitték a volt minisztert, mert ott folytatják le gyanúsítotti kihallgatását.
3: A képviselő mentelmi jogát tegnapi rendkívüli ülésén függesztette fel az országgyűlés, miután az ügyészség hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. A volt miniszter a nap folyamán a parlament épületében tartózkodott. Hangsúlyozta, mindenben megfelelt a jogszabályoknak, és az országházban várja a rendőri intézkedést. Ezt követően este a Facebookon közvetített élő videóban bejelentette, hogy megkapta az ügyészség idézését, és elindult, hogy megjelenjen a hatóság előtt.
4: 19 óra 20 perckor az idézést megkaptam az illetékes ügyészségről, úgyhogy ahogy a sajtónyilatkozatomban is mondtam, amikor közlik velem, hogy hol kell jelen lennem, ott jelen leszek.
3: Hankó Balást hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Az ügyészség szerint miniszterként és a Nemzeti Kulturális Alap elnökeként részt vett az NKA vagyonának szabálytalan felhasználásában, amivel több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak.
2: Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát.
3: A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozóügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szívek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át, de egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e.
2: Az Orbán kormány két miniszterének őrizetbevételére Magyar Péter kormányfő Facebook oldalán azt írta, a tisztító tűzművelet első komoly napjának végére két volt miniszter is a hatóság kezén van.
3: Reagált Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is. Közölte, nem hagyják, hogy a tiszás önkényurak megtörjék a nemzeti oldal közösségét.
2: Az országgyűlés tegnapi rendkívüli ülésén felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát is.
3: Magyar Péter ellen lopás gyanúja miatt nyomoznak. Az ügyészség szerint 2024-ben egy szórakozó helyen elvette egy őt videózó férfi telefonját, majd a Dunába ejtette.
2: A mentelmi jogok felfüggesztéséről 7:30 után beszélgetést hallhatnak itt a Kossuth Rádióban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Új szakembert javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt.
3: Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában ugyanakkor hozzátette, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről.
5: A mérce és a módszer nem változott, a egyeztetés továbbra is ki van zárva, politikai egyeztetés nem történik majd. Olyan legfőbb ügyészt fogok keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére és az ügyészség szükséges megújítására, a működésében vetett közbizalom helyreállítására.
2: A legfőbb ügyészség és a központi nyomozó főügyészség iránti közbizalom helyreállítását nevezte az egyik legfontosabb feladatnak a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rend előtti felszólalásában arra kérte a köztársasági elnököt, hogy jelöljön új legfőbb ügyészt.
6: Egy olyan intézmény élére keresünk vezetőt, amelyet az Orbán kormány politikusai elfoglaltak, kiüresítettek, leépítettek, a politikai maffia gépezet részévé tettek. A feladat ezért most óriási. Alapjaitól kezdve kell megszabadítani a politikai befolyásolás évtizedes örökségétől az ügyészség csúcsszervét. Ide olyan személyre van szükség, akinek a függetlenségét és pártatlanságát mindenki, nem csak mi, mindenki megkérdőjelezhetetlennek látja.
3: Az ellenzéki pártok a miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva bírálták a kormányzatot több ügyben is. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk mozgalom szerint Magyar Péter fenyegeti az ügyészségi és rendvédelmi dolgozókat.
1: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Az ukrán elnök szerint már több mint 8000 észak-koreai katona állomásozik Oroszországban, és további 10000 érkezése várható.
3: Volodymyr Zelenszkij közölte, az újabb kontingens tagjait jelenleg képzik ki a frontra vezénylés előtt, ezért korábban felszólította Dél-Koreát, hogy támogassa Ukrajna légvédelmét. Becslések szerint Fennyán már csak nem 15000 katonát küldött Moszkva támogatására, akiket főként a Kurszki térségben vetettek be.
2: Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa.
3: 14. Leó párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. A katolikus egyház főegyben bírálta azokat a vezetőket, akik nukleáris fegyverekről és egyre pusztítóbb háborúkról kezdenek beszélni. Hangsúlyozta, meg kell találniuk a problémák megoldásának módját az értelmetlenné vált háborúk folytatása nélkül.
2: Franciaországban összecsaptak a rendőrökkel az egy hete tüntető középiskolások.
3: Az országszerte mintegy 180 intézményt érintő megmozdulásokon rendőrök, pedagógusok és diákok is megsérültek. Több mint 160 embert vettek őrizetbe. A tiltakozók a tanárhiány, a leromlott oktatási körülmények, a mobiltelefon használat korlátozása és a menzán felszolgált ételek minősége miatt szerveztek blokkádokat. A kormány és az ellenzék egymást vádolja a helyzet elmérgesítésével.
2: Idehaza továbbra is egyre kevesebb gyermek születik. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint augusztusban 5922 baba jött világra, és 9452 ember halt meg.
3: Az előző év alacsony hónapjához képest a születések száma 7,4%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt. Kapitány Balázs demográfus a Kossuth Rádió krónikájának elmondta, 5 év alatt már a 24%-kal mérséklődött az évenkénti születések száma.
0: Ennek sajnos ténylegesen olyan negatív következményei lesznek, amire érdemes előre felkészülni. Látványos példát mondjak, most jelenleg 50 éves ember Magyarországon él körülbelül 180 ezer. Feltételezzük, hogy 20 év múlva úgy ítélik meg, hogy ők szeretnének nyugdíjba menni. A mostani 180 ezerből nem mindenki fogja megélni ezt a 70 éves kort. Mondjuk, hogy megéli 170 ezer. És lesz körülbelül 70 ezer ember, aki 20 éves lesz, tehát belépne a munkaerőpiacra. Nagyon távolban tűnik ez a dolog, de hát ez a hiány ez végig fog görtülni. Ugye először a bölcsidékben kezdődik, aztán az óvodákban, iskolákban, és amikor elér a munkaerőpiacra, annak hát nem lesznek könnyű következménye, ez biztos.
1: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
7: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágui Gergely. A magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában második csoportmérkőzésén gól nélküli döntetlent játszott Észak-Írország vendégeként. A kvartett másik találkozóján Tbilisiben Georgia-Ukrajna 0-0. Két kör után az első két helyen a csoportban Ukrajna és Észak-Írország áll 4-4 ponttal, Magyarországnak és Georgiának 1-1 pontja van. Folytatás pénteken a mieink a grúzokat, míg az ukránok az északíreket fogadják. A férfi kézilabda NB1-ben a Szeged hazai pályán 36-27-re legyőzte a Gyöngyös csapatát. A vendégek kezdték jobban a találkozót, ám a szünetben már 4 találat volt a tiszapartiak előnye, akik a fordulás után fölényessé tették sikerüket. Ebből Mikler Roland 10 védéssel vette ki részét, Sebastian Frimmel pedig mind a 12 lövését gólra váltva lett a mezőny legeredményesebbje. A magyar bajnok Budapesti Jégkorong Akadémia HC 5-2-re győzött a pont nélküli Feha 19 otthonában az Erste Liga egyetlen hétfői mérkőzésén. A fővárosiak győzelmükkel 8-ak, míg a fehérváriak sereghajtók. Köszönöm figyelmüket!
1: Közlekedés.
3: Kigyulladt egy kamion kereke az M7-es autópályán Budapest felé Siófok térségében. A 103-as kilométernél az oltás és a műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták.
1: Időjárás.
3: Jelenleg 5 és 15 fok között van az országban a hőmérséklet, Budapesten 14 fokot mérnek. Napos, száraz idő lesz ma, a hőmérséklet délután általában 22 és 25 fok között alakul. A folytatásban is marad a kellemes őszi idő.
2: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra múlt 10 perccel.
8: Derűs napot. A Dankorágyió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, 2026. szeptember 29-e van, kedd. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, Hajdú Tibor vagyok, jó utat kívánok, akik munkába vagy iskolába tartanak, jó étvágyat, hogyha a reggeliüket fogyasztják, egészségükre, hogyha kávéznak. Na, a kávéval kapcsolatban megint jött egy új érdekes tanulmány, majd az egészségpercekben 8 óra után ejtünk róla szót, ennyire ne szaladjunk előre. Ebben az órában lesz egy kis kirándulás, egy újabb kis települést ismerünk meg, a történetét és a látnivalókat, az óra végén pedig dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval kalandozunk a páva nyomában. Na és milyen muzsikákat hallgatunk. Szent Habakuk, Mi van velem? Részlet a Marica grófnőből, Kálmán Imre operettjéből Fisú Mónika és Boncsér Gergely énekel, a nóták között a hullámzó Balaton tetején, Gáspár Ani előadásában, vagy a Minek a szőke innékem, Sánta Zsolt jóvoltából csendül fel, az örökzöldek között pedig Varga Miklós Európáját is hallhatják, elsőként pedig egy klasszikus metrósláger, a Mi fáj, gyere mesélj. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: Klubrádió. Rádió. A Tiszatónál FM 105,2. A Magyar Zene Rádiója.
1: Hogy azt mondja?

Milyen érdekes, milyen többletjelentéssel vagy átvitt értelemmel bír a fel és a le igekötőnk. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, mert ugye ha lefele nézünk például, akkor a gondjainkat látjuk, vagy a járdaszegélyt, a következő lépést, lehagyjuk a fejünket, mert szomorúak vagyunk, magunkba mélyedünk. Ha fölfelé nézünk, rögtön kitágul a világ, ott vannak a felhők, a madarak, a szálló repülőgépek, a szabadság, akár a természet felettire is gondolhatunk, de ott van az időutazás érdekes aspektusa, hiszen ha föltekintünk és mondjuk ránézünk a Holdra, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy hány és hány generáció tekintett ugyanúgy erre a rejtélyes égitestre. Amikor felemeljük a fejünket, akkor egy kicsit a lelkünket is felemeljük. A tekintetünk fölfelé indul, és vele együtt a gondolataink is szállnak. Nézz az ég felé, Charlie óriási sikerét most egy Csináljuk a fesztiváltos földolgozásban. Freddy előadásában hallgatjuk meg.

0: Bécstől Banszidáig, sőt még azon is túl. A NAP települése a Dankó Rádióban.
1: Nagyhegyes község, Hajdú-Bihar megyében, a Hajdú-Szobosztói járásban, a Hortobágy keleti szélén, a Hajdúság délnyugati határán, a keleti főcsatorna mellett találjuk a települést, melynek legfontosabb megközelítési útvonala a Debrecen és Tiszafület Hortobágy felől érkező 33-as főút. Történetéről néhány szó: a kora Árpád korban több településnek adott helyet a Pece folyó által szabdalt Dombhát, Első István korában hegyes, templomos helyé vált, írásban pedig először 1067-ben a Szászdi apátság alapító levelében említik hegyes házas néven egészen konkrétan. A tatárjárás pusztítása után újra települt a falu, majd a török hódoltság idején teljesen elnéptelenedett, túlélő lakói Debrecenbe menekültek, Debrecen külső birtokai közé tartozott, és a 18. század közepétől népesült újra. A tanyákat építő telepesek utódai pedig a 20. század elejére egy több száz tanyából álló szorványtelepülést hoztak létre. Az akkori tanyasi iskolák igazgatója Kosztolányi László pedig indítványozta egy telepített falu létrehozását, melyhez Veres Péter író miniszter személyében támogatót is talált. 1949-ben elfogadták a javaslatot, és 100 teljesen egyforma házat építettek, amelybe a lakók 1952-ben költözhettek be. Érdekes, hogy már 20 évvel később, 72-ben is csak egyetlen egy lakóházat találtak, amely megegyezett az alakuláskor átadott házakkal. Ez a Rákóczi utca 7-es szám alatt volt, és Nagyhegyes megalakulásának 50. évfordulójára 2002-re készítették el ebben az épületben a tájházat, mely küllemében és belső elrendezésében olyan tehát, mint az 52-es eredeti épületek. Érdemes még felkeresni a Rükli kúriát, ahogy a helyiek mondják, könyvtár működik most benne, a Rikl Antal Vilmos könyvtár. Egy nagyot lehet kirándulni a Krátertóhoz, vagy kisétálni a Kadarcsi csárdához, és érdemes megtekinteni a modern stílusban épült ökumenikus templomot is, melyet a katolikus és a református gyülekezet egyaránt használ. Természetesen javaslom, hogy Nagyhegyest is keressék fel, ismerkedjenek az itt élőkkel, kiránduljanak a pusztán. Önöknek pedig, kedves nagyhegyesiek, köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják. A következő felvétel Kálmán Imre Marica grófnőjéből csendüljön fel most önöknek. Szent Habakuk, mi van velem, énekli Fisül Mónika és Boncsér Gergely, Bangó János és zenekara kísér.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Mielőtt kalandoznánk a pába nyomában dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval, a Woman in Love című dalt hallhatják Csepregi Gyula előadásában. 8 órakor hírek következnek, a Gyöngyhajulán az Omega korszakos lánya nyitja a következő zenei órát, tartsanak velem továbbra is.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Bársony Mihály tekerő muzsikájával köszöntöm kedves hallgatóinkat. Dalőrzők sorozatunkban a mai Mihály nap alkalmából a híres délalföldi muzsikus hangszerkészítőre emlékezünk. Bársony Mihály 1915-ben Tiszaújfalu egyik tanyáján 8 gyermekes középparaszti család 7. gyermekeként született, és ezen a vidéken is maradt haláláig. A Bársony testvérek között Mihály és József volt zenei érdeklődésű. A gyerekkori tamburálás, vagyis citerázás után hamar rákaptak a klarinétra, tekerőre. Első tekerőjüket olyan romos állapotban vették, hogy zsákban vitték haza. Miska ügyesen kijavította, majd annak mintájára egy újat is készített. Kis idő múlva már hívták őket fosztásba, névestére, patkaporos bálokba, lakodalmakba muzsikálni. A tekerő muzsika a II. Világháború után fokozatosan eltűnt az alföld paraszti kultúrájából, azonban Bársony Mihály megőrizte a hangszerkészítés mesterségét és a zenei repertoárt. Az általa vezetett helyi citera zenekar műsoraiban rendszeresen megszólaltatta a tekerő lantot is. Az 1960-as évektől figyeltek fel rá a népzenekutatók, a 70-es évek

hangszereit pedig később bársony típusú tekerőként tartották számon. 1968-ban megkapta a népművészet mestere címet. Bársony Mihály 1989-ben halt meg. Hangszerei és muzsikái azonban nem csak a népzenei mozgalomban hagytak nyomot. Tiszaalpáron ma is őrzik az emlékét. 1996-ban a település poszthumusz díszpolgárává választották, szobra áll a község központjában, az általa alapított hagyományőrző együttes pedig felvette a nevét. Róluk a következő dalőrzőkben még hallhatnak. Bársony Mihály már az 1960-as évek végén Szalagos Magnóra, később kazettára rögzítette újonnan készült hangszerei hangját és a gyermekkorában tanult dalokat. Szellemi és hangszerkészítő mesterségbeli örökségének egyik legfőbb megőrzője és továbbadója Szerényi Béla szerkesztésében 2001-ben jelent meg az első CD ezekből az archív felvételekből. Erről halljuk most a tekerő és klarinét együttesét.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
2: Október 1-e az idősek világnapja, és ezen a napon ismét élőben szól a nóta a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön 13 órától újra stúdiókoncerttel várjuk Önöket. Vendégeink lesznek Hatvani Kis Gyöngyi, Szigeti Fercsi, valamint Nyári László és Cigány zenekara. Remek nóták, kiváló előadók, hamisítatlan dankó hangulat. Mindez október 1-én csütörtökön 13 órától élőben a Dankó Rádióban és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is. Tartsanak velünk, szeretettel várjuk Önöket!
1: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
3: Gyerek, de Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes program kínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti vágta. Vasárnap 15 órakor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Őrizetbe vették Sesztát Miklós és Hankó Balázs volt minisztereket. Tüntető középiskolások és rendőrök csaptak össze Franciaországban. Derült száraz idő várható. Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrien. Őrizetbe vették Hankó Balázst, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát a tegnap délelőtti rendkívüli ülésén függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. A volt minisztert Kecskemétre vitték, hogy ott folytassák le a gyanúsítotti kihallgatását. A Hír TV információi szerint a fideszes képviselő mellett Hankó Balázs korábbi államtitkárát, Varga Bajusz Veronikát is előállították.

0: Megelőzően őrizetbe vették Sesztát Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át. Az országgyűlés tegnapi rendkívüli ülésén felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát is. Magyar Péter ellen lopás gyanúja miatt nyomoznak. Az ügyészség szerint 2024-ben egy szórakozó helyen elvette egy őt videózó férfi telefonját, majd a Dunába dobta. Franciaországban összecsaptak a rendőrökkel az egy hete tüntető középiskolások. Az országszerte mintegy 180 intézményt érintő megmozdulásokon rendőrök, pedagógusok és diákok is megsérültek, több mint 160 embert őrizetbe vettek. A tiltakozók a tanárhiány, a leromlott oktatási körülmények, a mobiltelefon használat korlátozása és a menzán felszolgált ételek minősége miatt szerveztek blokádokat. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZJA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Ma van az élelmiszer pazarlás elleni világnap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer hulladék csökkentésére és a környezet tudatosságra. Az ENSZ felmérései szerint a földön termelt élelmiszerek 1/3 minden évben kárba vész, miközben csaknem 1 milliárdan éheznek világszerte. Idehaza a Nébih idén is meghirdette az élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezését, az akcióhoz több nagy áruházlánc is csatlakozott. A szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoriságára, illetve a lehetséges megelőzési módszerekre hívják fel a figyelmet ma a Szívvilágnapján. A kezdeményezés részeként szervezett vérnyomás és koleszterin szintmérést tartanak, valamint a szívet kímélő egészséges életmód fontosságára hívják fel a figyelmet. Magyarországon évente mintegy 30 ezer ember hal meg szív- és érrendszeri problémák miatt. A kardiovaszkuláris megbetegedések az egyik leggyakoribb haláloknak számítanak hazánkban. Derült, napos, száraz idő várható. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7-15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is. 8 óra 4 perc.
1: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója, 2026. szeptember 29-e van, kedd, lassan 10 perccel múlt 8 óra, Hajdú Tibor vagyok. Remélem, hogy kellemesen telik a reggelük, bízom benne, hogy velem tartanak a folytatásban is. A kávé alvásra gyakorolt negatív hatásának egy új eleméről olvastam egy érdekeset. Erről szeretnék majd néhány gondolatot megosztani önökkel az egészségpercekben nem sokára. Sipos gazda érkezik a Dankó Rádió stúdiójába, a közmédia növényorvosával 8:30 után nem sokkal találkozhatnak. Kezdjük most virágzenével, a Buba Marát Lovasi András és a Budapest Bár előadásában hallgatjuk meg nem sokára, a Nóták között Csárdás, a Zöld Ablakos Kicsi Ház, Zentel Janna előadásában, vagy Andalgó, a Harangszót hozott a nyáresti szél, Máté Otilia jóvoltából csendül fel, és hallhatják Józsi dalát Lehár Ferenc Cigány Szerelem című operettjéből, Dolhai Attila énekel. Elsőként Csárdás, Sárga Rigó, Sárga Csikó, Egri József énekel, Jónás Géza és zenekara kísér. Tartsanak kérem továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

坂、いつ坂、いつ坂。

0: elmúlt, negyed kilenc, jó reggelt!
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Egy újabb adalék a kávé működési folyamatának megértéséhez, illetve a saját működési folyamataink megértéséhez. A legújabb kutatás, hiszen rendszeresen és folyamatosan kutatják a kávé hatását, hiszen rengetegen fogyasztják a Földön. Szóval a legújabb kutatás szerint a koffein még akkor is csökkentheti a lassú hullámú agyi aktivitást, ha az alvásunk időtartama látszólag nem változik, tehát mondjuk 8 órát ugyanúgy kialusszuk. Márpedig ezek a bizonyos hullámok a mély és regeneráló alvás nagyon fontos jelzői, tehát hogyha ez nem történik meg, vagy nem úgy, akkor sokkal fáradtabban ébredünk reggel, és megint csak koffeinre lesz szükségünk ahhoz, hogy az ébrenléti állapotunkat fenntarthassuk. A jelenség azért lehet különösen fontos azoknak, akik rendszeresen kávéval próbálják elnyomni a napközbeni fáradtságot, mert ugye könnyen kialakulhat egy ördögi kör. Ez a bizonyos koffein, a stimuláns átmenetileg javítja az éberséget, miközben a gyengébb éjszakai regeneráció pedig másnap újabb koffein adag iránti igényt válthat ki, tehát minthogyha egy 22-es csapdájában lenne az ember. Mindenkinél természetesen ez változhat, egyéni érzékenységtől függ, hogy mikor nem jó már koffein fogyasztani a nap melyik szakában, sajnos. Én néha elkövetem ezt még 6 óra környékén is, mert hogy még este dolgozom, és akkor kell koncentrálni. Rossz szokás. Azt mondják egyébként, hogy 2-3 óra után, délután már nem érdemes, nem szabad kávét fogyasztani, ugyanis a felezési ideje 5-6 óra is lehet, ami azt jelenti, hogy órák múlva is a szervezetünkben maradhat. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Nem halt ki még a magyar nóta. Madarász Katalin felvételét játszom most a folytatásban. Szalai Antal és zenekara kísér.

nóták a folytatásban, örökzöld, elsőként pedig világzene, a Bubamarát hallhatják, előadója Lovasi András és a Budapest Bár, este 9-től még több világzene, Népek Dalai című műsorunkban, Sipos Gazda pedig nem sokára a stúdióban.

0: szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell és kész. Szerelemhez nem kell kastély, az a sok pénz, az csak gond. Szerelemhez kell egy kislány, és egy fiú kell aztán pont. Hogy a lány kis dundus, vagy koldus, vagy léha, s a fiú csalnéha, az mind mellékes itt.
1: Szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész. Szerelemhez kell egy kislány, és egy fiú kell aztán kész. Megnyugtató dolog, ebanitás, és hogy bemagolom, nem is vitás, ám csak hol felelek belőle.
0: Egy a fontos ma már, a tananyag, felejtető tanár, majd csak akad. Egy-két leckét fel is mondhatsz előre, nos halljam.
1: Szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell és kész. Szerelemhez nem kell kastély, az a sok pénz, az csak gond. Szerelemhez kell egy kislány, és egy fiú kell aztán pont. S hogy a lány kis dundus, vagy koldus, vagy léha, s a fiú csal néha, az mind mellékes ég. Szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell és kész.

hogy a lány kis dundus, vagy koldus, vagy léha, s a fiú csal néha, az mind mellékesít, mert szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész.

0: Hogy a lány kis dundus, vagy koldus, vagy léha, s a fiú csalnéha, az minden lényes is. Mert szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell és kész.
1: Deris napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, Sipos gazdát, a közmédia növényorvosát pedig sok szeretettel köszöntöm a stúdióban. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntelek téged és a Dankó Rádió minden kedves hallgatóját. Többen kérdezték az elmúlt időszakban, hogy hogyan és mind kell a fokhagymát ültetni, és mi történik azokkal a növényekkel, amelyeknek virághagymáit a talajban hagyjuk. Az ősz nem csupán a betakarítás és a kert elcsendesedésének időszaka. Ilyenkor már a következő esztendőt készítjük elő. Gerezdeket és virághagymákat helyezünk a földbe, amelyek a tél nyugalmában meggyökeresednek, tavasszal pedig új élettel ajándékoznak meg bennünket. Gyerekkoromban is mindig különleges élmény volt látni, hogy édesanyám és nagymamám összegondosan előkészítették a kertet. Már akkor megtanultam tőlük, hogy amit ősszel szeretettel és odafigyeléssel elültetünk, annak tavasszal és nyáron örömmel szedhetjük a termését, vagy éppen gyönyörködhetünk a virágzásban. Ilyen növény a fokhagyma, és ilyen növények a virághagymák is.
1: Érdekes, innen folytatjuk majd hamarosan, addig elsőként Máté Otili előadásában hallgatjuk meg a harangszót, hozott a nyáresti szél kezdetű nótát.

0: Két perc múlva 3:49.
1: Rózsafa virít a kert közepén. Hallgassa Sipos gazda kertészeti tanácsait a Dankó rádióban, hogy minden évszakban egészséges legyen a kertje.
2: Nagyon szeretem a fokhagymát. Van ugye őszi és van tavaszi változata is. De most kezdjük az őszi fokhagymával. Az őszi fokhagyma egyik legnagyobb előnye, hogy a tél beállta előtt meggyökeresedik, tavasszal pedig korán fejlődésnek indul. Ennek köszönhetően rendszerint erőteljesebb növényt, nagyobb hagymafejeket nevel, mint a tavasszal ültetett változatok, hiszen ezek a növények a téli csapadékot jól tudják hasznosítani. Az ültetés megfelelő ideje általában most történik, szeptember vége, október és még november elejéig eltarthat, mondjam így az első fagyok megjelenéséig. Nem érdemes túlságosan korán eldugatni, mert az enyhe időben erőteljesebb lombozatot fejleszthet, amelyet a keményebb fagyok károsíthatnak. Ugyanakkor ne is várjuk meg, amíg a talaj átfagy, a gerezdeknek a tél előtt meg kell gyökeresednük, meg kell erősödniük. Ültetésre mindenféleképpen egészséges, kemény, sérülés és penészmentes fokhagyma fejeket válasszunk, abból válasszuk le a gerezdeket. A fejeket bontsuk ugye szét gerezdekre, és ekkor látjuk az egészségi állapotát is a növénynek. Elsősorban, ha javasolhatom, a külső, nagyobb gerezdeket használjuk ültetésre. Minél erősebb a kiindulási szaporító anyag, annál nagyobb esélyünk van szép hagymafejek kinevelésére. A gerezdeket hegyes végükkel felfelé, a gyökérkezdeményezés talprészükkel lefelé helyezzük el a talajba. Általában 5-8 cm ültetési mélység megfelelő, és a gerezdek között hagyjunk 10-15, a sorok között pedig 20-25 cm-es távolságot. Ezt sorhúzóval szoktuk általában meghúzni, mifelénk úgy hívják ezt az eszközt, hogy utaló. Kötöttebb, nedvesebb talajon, valamivel sekélyebbre, gyorsan kiszáradó talajon kicsi mélyebbre ültessük el. Fokhagyma nagyon szereti a napos, levegős fekvést és a jó vízáteresztő képességű talajt. Pangóvízben a gerezdek könnyen rothadásnak indulnak, és nagyon fontos, hogy friss istállótrágyát közvetlenül az ültetés előtt ne használjunk, mert laza szövetű növekedést és növényegészségügyi problémákat okozhat. Ültetés után száraz időben mi megszoktuk ilyenkor boronálni a hagymasorokat, utána ha szárazabb a talaj, még le is hengerezzük, és utána következik a megfelelő vízmennyiséggel a beöntözés. De mit ültethetünk még a fokhagyma mellett? Tulipánt, nárcisz, jácint, krokusz, díszhagyma, hóvirág hagymáit is ősszel kell elültetni. Ezeknek a növényeknek szükségük van a téli hideg hatáshoz, ahhoz, hogy tavasszal megfelelően kihajtsanak és gazdagon virágozzanak. Elsőként vizsgáljuk meg mindig a hagymákat, mint ahogy a fokhagymánál is említettem. Itt is csak egészséges, kemény, sérülés és rothadásmentes szaporítóanyagot ültessünk el. A legtöbb virághagyma esetében az ültetési mélységet úgy szoktam javasolni, hogy a hagyma magasságának 2-3-szorosa legyen. Egy 5 cm magas tulipán hagymát, tehát hozzávetőleg 10-15 cm mélyre helyezzük. Itt is a hagyma csúcsa felfelé kerüljön, a szélesebb talprész pedig lefelé. A virághagymák legnagyobb ellensége télen nem feltétlenül a hideg, hanem ezeknél is a pangóvíz, tehát ezért kötött talajba lazítsuk a földet érett komposzttal, megfelelő szerkezetjavító anyaggal, illetve válasszunk kissé magasabban fekvő területeket.
0: Mely növényeket hagyhatjuk télen a földben?
2: A tulipán, nárcisz, krokusz, díszhagymák többsége megfelelő talajban biztonságosan áttelel a szabadban. A frissen ültetett területet csak indokolt esetben takarjuk vékony lomb vagy mulcsréteggel, tavasszal a vastagabb takarást időben lazítsuk fel, hogy a hajtások könnyen a felszínre kerülhessenek. Más a helyzet a fagyérzékeny, hagymás, gumós és hagymagumós növényekkel. A kardvirág, dália, kána, gumós begónia föld alatti részeit az első komolyabb fagyok előtt fel kell szedni. Visszavágjuk a lombot, a hagymáról vagy a gumóról óvatosan eltávolítjuk a földet, majd néhány napig szellős, fagymentes helyen szárítjuk őket, és száraz, sötét, jól szellőző, fagymentes helyen tároljuk.
0: Nagyon szépen köszönjük, csütörtökön várunk ismét nagy szeretettel. A folytatásban Józsi dalát hallhatják Lehárt cigány szerelem című operettjéből. Dolhai Attila énekel, az Operett Színház zenekarát Fejfer Gyula vezénylik.

Derés napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, nem sokára 9 óra következnek a hírek, addig Miskolci Balogh Zoltán és zenekar a muzsikál, a következő zenei óra Csárdással indul, majd Juhász Kutyák Hugaknak, Karcagyenet Zoltán énekel, Tolbek Zoltán és zenekar a kíséretével.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Egyszer volt, hol nem volt.
2: Még az óperenciás tengeren is túl.
3: A mese tanít.
2: Még veszélyeztek is maradt. Ilyen hiába valóságokat.
3: Megnevettet.
4: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
3: Ám végül mindig győz az igazság.
2: Na, fiam János, te vagy mától fog vennek az országnak a király.
3: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Őrizetbe vették Sesztát Miklós és Hankó Balázs volt minisztereket. Ismét orosz dróntámadás érte Kijevet. Derült idő várható. Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrien. Őrizetbe vették Hankó Balást, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát tegnap délelőtti rendkívüli ülésén függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. A volt minisztert Kecskemétre vitték, hogy ott folytassák le a gyanúsítotti kihallgatását. A Hír TV információi szerint a fideszes képviselő mellett Hankó Balázs korábbi államtitkárát, Varga Bajusz Veronikát is előállították. Ezt megelőzően őrizetbe vették Sesztát Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át. Az országgyűlés tegnapi rendkívüli ülésén felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát is. Magyar Péter ellen lopás gyanúja miatt nyomoznak. Az ügyészség szerint 2020

0: A négyben egy szórakozó helyen elvette az őt videózó férfi telefonját, majd a Dunába dobta. A bizottsági tagok csak a képviselő érintettségét vizsgálják, valamint azt, hogy a mentelmi jog felfüggesztésének indítványozása törvényesen jogosult szervtől érkezik-e, mondta el a Parlament Mentelmi Bizottságának Tiszás elnöke a Felkelő című műsorban. Sasi Nagy Edit hozzátette, a gyakorlat szerint magánvádas ügyben a mentelmi jog fenntartását, míg közvádas ügyben annak kiadását javasolják, de előfordul, hogy ezektől a főszabályoktól eltérnek. A politikus arról is beszélt, a Tisza frakció tagjai még nem tárgyalták a miniszterelnök indítványát, hogy közvádas ügyekben töröljék el a képviselők mentelmi jogát. Ismét nagyszabású orosz rakéta és drón támadás érte hajnalban Kijevet. Az ukrán fővárosban több lakóépület megrongálódott, és egy oktatási intézményben is károk keletkeztek. Odesszában infrastruktúrális létesítményeken ért találat, Kijev megye Bucsai járásában pedig egy családi házba csapódott drón, két ember megsebesült. Még mindig tart a petróleum átfejtése Rákos vasútállomáson, ahol tegnap kisiklott és felborult egy vasúti szerelvény két tartálykocsija. A petróleum szivárgását már tegnap megszüntették a tűzoltók, akik jelenleg védősugarakkal biztosítják a munkálatokat. A MÁV Inform közölte, hogy az állomáson korlátozásokkal újraindulhatott a közlekedés, azonban a teljes helyreállítás hosszabb időt vesz igénybe, emiatt ma is változásokra kell számítani a miskolci, a békéscsabai és a pilisvörösvári vonalon. Ma van Szent Mihály napja, amely a magyar néphagyományban az ősz kezdetét, valamint a gazdasági és pásztor évforduló pontját jelenti. Több hiedelem, szokás és időjárási megfigyelés is kötődik ehhez a naphoz. A hagyomány szerint a pásztorok ilyenkor hajtották be az állatokat, illetve kapták meg fizetésüket. Országszerte derült, száraz idő várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 22-26, este 7 és 15 fok között alakul.
1: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot kívánok! Ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. szeptember 29-e van, kedd lassan 6 perccel múlt, 9 óra. A mikrofonnál Hajdú Tibor, kérem, hogy tartsanak velem ebben az órában is. Nóták, piros hajnal, piros életének liszőlősi emese. Ez a vonat most van indulóban, hallhatjuk Jenei Gábor előadásában, az örökzöldek között pedig Dolliról felvétel, Demjén Ferenc sláger, a Lambada Balázs Klári előadásában, és örökzöldek cigány zenekari kísérettel Dankó klubos felvételek is felcsendülnek. Elsőként pedig jöjjön Bili Csiti Vadar előadásában a Budán van egy kis Heidegger című dal, Gyöngy Pál és Békefi István szerzeménye, az ő méltósága sofőrje című zenés vígjátékból részlet. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

Kudek Mihály és Rácz Mihály Szentendrén, tessenek figyelni jól. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Természetesen minden Mihálynak nagyon boldog névnapot kívánunk, de jelzett uraknak még egyszer, Hudek és Rácz Mihálynak Szentendrén, Terike és Sándor kérésére még egy nóta is szól, a Szeretem a jó pálinkát Kapi Gábor előadásában. Nagyon boldog névnapot, Isten éltesse önöket!

lélek szabadsága. A belsőjön Parnászban, leszerelőnek bakák számára, mennek az a lélek szabadságra. Vége van az összes

Rákos állomáson korábban egy veszélyes anyagot szállító tehervonat három kocsija kisiklott, és az oldalára dőlt. Derűs napot kívánok, a Damko Rádiót hallgatják. Korlátozásokkal már újraindulhatott a közlekedés, azonban a teljes helyreállítás hosszabb időt vesz igénybe, emiatt változásokra kell számítani ma még, mind a miskolci, mind pedig a Békés-Csabai vonalon. Ezt mindenféleképpen tessenek figyelembe venni. A fővárosban, a 13. kerületben, a Lehel utcában befelé a Dózsa-György út előtt történt baleset, emiatt lassult le a haladás. A Könyves-Kálmán körúton a Mester utca előtt, az Árpád híd felé, valamint Csepelen, a Tellerede úton, a Károli Gáspár utcánál, emiatt az extra torlódás azon a környéken. Korábban baleset történt az M0-áson, a déli szektorban, az M1-es felé Dunaharaszti közelében, lassan-lassan osztik a torlódás, míg az M3-ason Vásárosnamény felé Bag és 60 között egy személyautó az árokba hajtott a 46-os kilométernél, a külső sávot zárták le a műszaki mentés idejére, 4-5 kilométeres a torlódás, az M7-esen pedig a főváros felé Siófok térségében gyulladt ki egy kamion kereke, a 103-as kilométernél az oltás és a műszaki mentés idejére a külső sávot tartják zárva. Vigyázzanak, jó utat kívánok! A Dolly Roll felvétele forog most a Damko Rádióban, a folytatásban. Ez az Elpattant egy húr.

Születésnapos, házasság, évfordulós, vagy éppenséggel névnapos köszöntésre kapható vagyok bármikor, de is napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Ilyenkor Mihály nap környékén megsokasodnak a kérések, de természetesen bármikor állunk rendelkezésükre hétköznap reggelente. Dankó Rádió @mtva.hu az e-mail cím, 1037 Budapest Kunigunda útja 64 a posta címünk, de üzenetben valamelyik közösségi oldalon, a Dankó Rádióson vagy a Hajdú Tiboroson is megérkezhetnek a kérések, és teljesíteni fogjuk. Szabó Mihályt remélem most telefon végre tudom kapni. Jaj! Mihály! Tessen már felvenni a telefont, kérem! Kerestem egy kedves verset is Misiknek, szeretném elmondani, és remélném a visszajelzést is, hogy vajon tetszik-e vagy sem. Áj! Ma van Mihály napja, köszöntöm ki, Misi, jusson életében sok boldogság neki. Kedves Szabó Mihály, sajnálom, hogy nem sikerült elérnem telefonon, a párja Vali szerette volna ezen a módon felköszönteni önt, de nyugodtan visszahallgathatják a műsort, akár egészében, akár ezt a részletet is a mediaclick.hu internetes oldalon. Pór Péter Maradj velem című dalát kérte, a párjaim pedig le is játszom. Nagyon boldog névnapot kívánok!

Akik rendszeresen járnak Donkó klubra, ismerik a visszatérő budai blokkot, Budai Beatrix szokta énekelni, Lajtai Békefi Ejzeman és Cerkovics slágereiből összegyúrt blokkot, kivételesen a folytatásban Újvári Marika előadásával hallgatjuk meg, de Budai Beatrix azért fellép, a következő három dal egyikét ő adja elő, Seres Rezső Szomorú Vasárnap című dalát hallhatják az ő előadásában. Elsőként azonban jöjjön egy újabb Dolly sláger, de most cigányzenekari kísérettel, idősebb Sárközi Lajos és Kovács Erik zenekara kísér. Ez az Ábrándos Szép Napok a Donkó Rádióban.

Nagy hegyes volt, ma reggel a nap települése, derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Innen csak egy macskaugrás, Hajdú Szoboszló, a híres neves Bocskai Korona nemes és hiteles másolata. Itt található az eredeti Bécsben, a Kaiserliche Schatzkammerben, a császári kincstárban. Nos, ezt mutatja be a folytatásban Becsei H. Miklós színművész, Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában. Addig a Night and Day Cole Porter szerzeménye szól Kovács Andor és együttes előadásában. Tízkor indul a Rönnemezek című műsorunk, a hírek után Töldi Krisztával, aki felköszönti D. Nagy Lajost és a bikini frontemberét, aki ezen a napon született. Mellette játssza az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágereit. Jó ebédhez szól a nóta, Budai Beatrix várja majd önöket. Majd indul kívánság műsorunk 2 órától Gáz Zoltánnal, Szívküldi Szívnek szívesen. Borzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében én most búcsúzom, köszönöm ma reggeli figyelmüket. Holnap reggel 6 óra után néhány perccel találkozunk ismét. Addig is derűs napot, Hajdú Tibort hallották. Viszont hallásra!

0: országra kiterjedő mozgalmat indítottak hazahozatalára. Sikertelenül. Még a bocskai szabadságharc 400. évfordulóján rendezett kiállításra sem kerülhetett vissza a korona. A kudarcok láttán a hajdúszoboszlói Bocskai Múzeum 2 év alatt elkészítette a korona hasonmását. Ezen dr. Takács József ötvösmester, gemmológus vezetésével 20 szakember több mint 2 évig dolgozott. Anyaga aranyozott plasztik. A rajta lévő 197 ékkő, féldrágakő és díszkő, valamint tenyésztett gyöngy mindegyike egyedi foglalatba került. A korona a múzeum fejedelmi kincstár nevű új épületében a jogar másolatával együtt látható. Amíg az eredeti műtárgy haza nem kerül, készítői ezzel szeretnék szemléltetni a hajdú szabadság eszméjét. Céljuk, hogy a városban jelen legyen minden olyan eseményen, ahol a hajdú múltról van szó, ezzel erősítve a hajdú identitást.
1: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
3: Október 1-e az idősek világnapja, és ezen a napon ismét élőben szól a nóta a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön 13 órától újra stúdiókoncerttel várjuk Önöket. Vendégeink lesznek Hatvani Kis Gyöngyi, Szigeti Fercsi, valamint Nyári László és Cigány zenekara. Remek nóták, kiváló előadók, hamisítatlan dankó hangulat. Mindez október 1-én csütörtökön 13 órától élőben a Dankó Rádióban és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is. Tartsanak velünk, szeretettel várjuk Önöket!
2: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
4: Önök kérték, minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
2: Reklámot hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Őrizetbe vették Sesztát Miklós és Hankó Balázs volt minisztereket. Tüntető középiskolások és rendőrök csaptak össze Franciaországban. Derült idő várható. Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrien. Őrizetbe vették Hankó Balást, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát a tegnapi rendkívüli ülésén függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. A volt minisztert Kecskemétre vitték, hogy ott folytassák le a gyanúsítotti kihallgatását. A Hír TV információi szerint a fideszes képviselő mellett Hankó Balás korábbi államtitkárát, Varga Bajusz Veronikát is előállított. Ezt megelőzően őrizetbe vették Sesztát Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át. Az országgyűlés tegnap felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát is. Magyar Péter ellen lopás gyanúja miatt nyomoznak. Az ügyészség szerint 2024-ben egy szórakozó helyen elvette az őt videózó férfi telefonját, majd a Dunába dobta. A kormányfő az eseményekre közösségi oldalán azt írta, Magyarország végre nem következmények nélküli ország. Ismét nagyszabású orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Kijevet. Az ukrán fővárosban több lakóépület megrongálódott, és egy oktatási intézményben is károk keletkeztek. Odesszában infrastrukturális létesítményeket ért találat, Kijev megye Bucsai járásában pedig egy családi házba csapódott drón, 2 ember megsebesült. A moszkvai védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az orosz hadsereg tömeges csapást mért ukrán logisztikai központban.

0: vadászatokra, kikötői infrastruktúra létesítményekre és tengerjáróhajókra. Egy piac környékét ért légitámadás Myanmarban. Három bombát dobott le egy vadászgép egy zsúfolt térre és egy hídra. Csaknem 50-en meghaltak és legalább 60-an megsebesültek. Myanmarban a hadsereg 2021-ben ragadta magához a hatalmat, azóta az országban kaotikus a helyzet. A hunta rendszeresen hajt végre légicsapásokat lázadó csoportok ellen. Franciaországban összecsaptak a rendőrökkel az egy hete tüntető középiskolások. Az országszerte mintegy 180 intézményt érintő megmozdulásokon rendőrök, pedagógusok és diákok is megsérültek. Több mint 160 embert őrizetbe vettek. A tiltakozók a tanárhiány, a leromlott oktatási körülmények, a mobiltelefon használat korlátozása és a menzán felszolgált ételek minősége miatt szerveztek blokádokat. A szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoriságára, illetve a lehetséges megelőzési módszerekre hívják fel a figyelmet ma a Szívvilágnapján. A kezdeményezés részeként szervezett vérnyomás és koleszterin szintmérést tartanak, valamint a szívet kímélő egészséges életmód fontosságára hívják fel a figyelmet. Magyarországon évente mintegy 30 ezer ember hal meg szív- és érrendszeri problémák miatt. Országszerte derült, száraz idő várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 22-26, este 7-15 fok között alakul. Napos időre számíthatunk a következő napokban is.
1: Aranylemezek.
2: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Ma is változatos összeállítással készültünk, amiben felcsendülnek például a Bojtorján, Soltész Rezső, Mikes Éva, Katona Klári, a Bikini, a Fonográf, Toldi Mária, Szécsi Pál, Konzsuzsa és a Gemini dalai, és válogatunk 1990-es felvételekből is. Csepregi Éva 1989-es slágerével, a Társas játékkal kezdünk. Jó szórakozást kívánok!
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Minden szülő életének egyik legnehezebb időszaka, amikor a gyermeke kirepül a családi fészekből és önállóan kell boldogulnia. Vannak, akik már nagyon fiatalon, 14-15 évesen elkerülnek otthonról, hiszen másik településen tanulnak tovább, és a középiskola kollégiumába vagy albérletbe költöznek. Pomázi Zoltán és Horváth Attila egy csodálatos örökzöldben fogalmazta meg a féltő szülői szeretet érzését. A Vigyázz magadra, fiam című dalt 1980-ban a Bojtorján tette slágerré, és az aranylemezekben most fel is idézzük, hiszen ennyi év után sem vesztett a mondani való.

60-as évek egyik legismertebb magyar örökzöldje, a kicsit szomorkás a hangulatom, amit Nádas Gábor és Szenes Iván írt az Imádok férjhez menni című Somerset Maugham darabhoz, amiből musicalt akart csinálni a József Attila Színház. A zenés végjáték és ez a dal is óriási siker lett. Pedig kevésen múlott, hogy ebből a sikertörténetből ne legyen semmi. Amikor ugyanis a szerzők bevitték az elkészült betétdalokat a színházba, ott azt mondták nekik, hogy nem ilyenre gondoltak, és cseréljék le. Darvas Iván viszont, aki az előadásban énekelte, közbelépett, és azt mondta, álljunk csak meg, nekem ez a szám tetszik, úgy érzem lesz belőle valami. Így aztán az ő kérésére maradt a darabban a kicsit szomorkás. Aztán hamarosan kirepült a színházból, önálló életre kelt, és fél éven belül a legnépszerűbb magyar táncdal vált belőle. Számtalan feldolgozása közül az aranylemezekben most Farkas Bálint.

Pár perce már emlegettem a Nádas Gábor Szenes Iván szerzőpárost, és most következzen még egy kortalan közös örökzöldjük, az Engem nem lehet elfelejteni. Mikes Éva énekel az

Az 1967-es Táncdalfesztivál egyik harmadik helyezésével jutalmazták Gyulai Gál János és Hajnal István Nappalok és Éjszakák című dalát. Hambrus Kiri énekli a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus tánczenekara kíséretével az aranylemezekben.

Ma ünnepli a születésnapját D. Nagy Lajos, a Bikini Együttes frontembere. Profi zenei pályafutását 1978-ban kezdte, amikor barátaival létrehozták a Rolls Punk Rock együttest. De mivel az akkori hatóságok nem nézték jó szemmel a tevékenységüket, a zenekar végül feloszlott. Ezt követően D. Nagy Lajos Angliába ment, majd 1985-ben tért haza, Nagy Feru helyére a Bikinibe. Amikor az együttes 1992-ben bejelentette a feloszlását, szóló karrierbe kezdett és két önálló lemezt is kiadott. A Bikini 1997-es újjáalakulása óta pedig ismét a zenekar frontembere. Születésnapja alkalmából sok boldogságot és jó egészséget kívánok D. Nagy Lajosnak, és az aranylemezekben most meghallgatjuk a Széles, tágas a tér című Bikini örökzöldet.

azért helyes, ha nem szólítja néven a nő a férfit, és a nőt a férfi. Örökre, drágám, csak téd szerelmem, mókuska kis cicám, szeres nagyon. Tündérbogárkám, csókod nem felejtem, csak érted élek, édes angyalom. Aranyvirágom, kicsinyke párom, babám csak

Az aranylemezek első részét Autede Panoráma című szerzeményével zárjuk a Bergendi Együttes előadásában. A 11 órai hírek és az időjárás jelentés után pedig a fonográffal folytatjuk a mai képzeletbeli időutazásunkat itt a Dankó Rádióban.

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Október 1-je a Zene Világnapja. Muzsikáló délután. Játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társaskörből és a Doknányi Ernő Zenei Központból október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A katonatörténetek apáról fiúra számnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Őrizetbe vették Sesták Miklós és Hankó Balázs volt minisztereket. Jelentős késésekre kell számítani a franciaországi repülőtereken. Derült idő várható. Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrien. Őrizetbe vették Hankó Balást, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát a tegnapi rendkívüli ülésén függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. A volt minisztert Kecskemétre vitték, hogy ott folytassák le a gyanúsítotti kihallgatását. A Hír TV információi szerint a fideszes képviselő mellett Hankó Balázs korábbi államtitkárát, Varga Bajusz Veronikát is előállították. Ezt megelőzően őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át. Az országgyűlés tegnap felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát is. Magyar Péter ellen lopás gyanúja miatt nyomoznak. Az ügyészség szerint 2024-ben egy szórakozó helyen elvette egy őt videózó férfi telefonját, majd a Dunába dobta. A kormányfő az eseményekre közösségi oldalán azt írta, Magyarország végre nem következmények nélküli ország. Franciaországban összecsaptak a rendőrökkel az egy hete tüntető középiskolások. Az országszerte mintegy 180 intézményt érintő megmozdulásokon rendőrök, pedagógusok és diákok is megsérültek, több mint 160 embert őrizetbe vettek. A tiltakozók a tanárhiány, a leromlott oktatási körülmények, a mobiltelefon használat korlátozása és a menzán felszolgált ételek minősége miatt szerveztek blokádokat. A közalkalmazottak sztrájkja miatt járattörlésekre, késésekre kell számítani a franciaországi repülőtereken. Marseille-ben a gépek negyede is kimaradhat. A francia polgári légiközlekedési hatóság tájékoztatása szerint több nagyváros mellett jelentős fennakadás várható a párizsi, a nanti és strasbourgi reptereken is. Indulás előtt érdemes a légitársaságoknál tájékozódni. Egy évvel később lép életbe Budapesten a 2 tonnánál nehezebb autók parkolási díjemelése, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A javaslat szerint 2028. januárjától a nagyobb

0: súlyú személygépkocsik, valamint egyes tehergépkocsik a normál parkolási díj kétszeresét fizetik Budapesten. A zöldrendszámos autók díjmentes parkolása jövő januártól megszűnik, hívták fel a figyelmet. Baleset miatt áll a forgalom az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a Tatabánya óváros csomópontban. Az 56-os kilométer előtt több mint 5 kilométeres a kocsisor. Aki teheti, a 48-as Szárligeti csomópontnál hagyja el a pályát, és az 1-es főúton kerüljön. Tájföldön már 23-ra emelkedett a hetek óta tartó árvizek halálos áldozatainak száma. Bangkokban az ítéletidő miatt szükséghelyzetet hirdettek, több városrész is víz alatt volt. Az iskolák bezártak, és csak nem 7000 embert kellett ideiglenes szálláson elhelyezni. Országszerte derült, száraz idő várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 22-26, este 7-15 fok között alakul.
1: Aranylemezek.
2: Képzeletbeli időutazásunkat 1977-ben folytatjuk Tolcsvai László és Bródi János Jöjj kedvesem című dalával a fonográf előadásában. Őket pedig a feledhetetlen színművésznő Rutkai Éva követi egy nosztalgia egyveleggel, amelyben mások mellett Horváth Jenő és Hajdú Júlia szerzeményeit is énekelte. Tölgyi Krisztina vagyok, és munkatársaim nevében is további kellemes rádióhallgatást kívánok.
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

tung ing. Yoi kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel.

0: A hétvégén beköszöntött a vénasszonyok nyara, vagy az indián nyár, ki hogy hívja, vagyis a szeptember végi, október elejé melegebb időszak. De ne felejtsük el, hogy már benne járunk azért az őszben, hiszen a múlt héten már előkerültek a pulóverek, kabátok, esernyők. És bár napsütésből pár hónapig kevesebb jut majd, itt maradnak nekünk a dalok, például a himnusz a nyárhoz. Gábor Espál és Tardos Péter örökzöldjét Szécsi Pál énekli a Magyar Rádió vonós tánczenekara és a harmónia vokál kíséretével az aranylemezetben.
1: Őszi szél borzolt a fák, száz kopár új minden ág.

az 1968-as Táncdalfesztiválon Autede és Halmágyi Sándor Álmaimból ne üsz tréfát című szerzeményét adta elő Tárkányi Tamara. Az énekesnőt a Táncdalfesztivál szimfonikus zenekara kísérte a felvételen, mely már forog is az aranylemezekben.

0: és tőlem is megkérdezi. Mit mondjak én majd ő neki? Mit mondjak én?
1: A 70-es évek egyik legnépszerűbb zenekara, Gemini egyik lírai örökzöldjével, Pap Imre és Várszegi Gábor Ne felejts el emlékezni című dalával folytatjuk az aranylemezeket. Utána pedig Konzsuzsa és Boldizsár Miklós előadásában hangzik el Illés Lajos és Bródi János szerzeménye, az Amikor.

Az aranylemezek folytatásában 1990-ben készült felvételekből válogatunk. A Napóleon Bulvár együttes Gömör László és Barcsik Valéria magyar szövegével dolgozta fel a Legyetek jók, ha tudtok című olasz film főcímdalát Angelo Branduardi zenéjével. Gergely Róbert a Magyar Rádió Vonóstán zenekara kíséretével énekelte el a Te javítod a világot című dalt, amit Szakcsi Lakatos Béla és Csemer Géza írt. A dal a Cigánykerék című musicalben szerepelt, amit 1984-ben elsőként a Pécsi Nemzeti Színházban mutattak be, és Gergely Róbert játszotta a férfi főszerepet. 1990-es mini válogatásunkat pedig Csuka Mónika örökzöldi vált slágerével, Enyedi Ernő Sirályok sírnak című dalával zárjuk.

1990 dalai után egészen az első világháború időszakáig utazunk vissza a képzeletbeli időgépünkkel. A korabeli sajtóbeszámolókból ugyanis tudni lehet, hogy Czerkovics Béla Tanulj meg fiacskám komédiázni című sanzonját már 1917-ben is hallhatta a budapesti közönség egy karácsonyi előadáson, amely a fronton szolgáló katonák előtt tisztelgett és adománygyűjtéssel segítette őket. A klasszikus örökzöldet Mikó István színművész énekli az aranylemezekben Lakatos Miklós prímási zenekara kíséretével. Szegény.

Volta fény, éltem egén, miként egy oltári szent, de jött egy más komédiás, s ő most a másikkal ment. Anyuska volt, anyuska nincs, anyuskát cserben hagyott,

0: Minden csak komédia.
1: Dankó Rádió. Sopronban FM 101,6. A Magyar Zene Rádiója.

Kedves hallgatóink, a mai aranylemezeket Pogány László és Martini Lajos Mit tegyek című szerzeményével zárjuk a Metro együttes előadásában. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Wolf Attila hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. A déli harangszó után Budai Beatrix hozza a legjobb magyar nótákat, majd a jó ebédhez szól a nótát követően 2-től 5-ig Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunkkal jelentkezik Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő. Az aranylemezek képzeletbeli időgépét most egy picit pihentetjük, de holnap délelőtt 10 után ismét beindítjuk, hogy együtt beutazhassuk vele a 20. századi magyar könnyűzenét. Én Tölgyi Krisztina vagyok, további kellemes napot és jó Dankó rádiózást kívánok!

0: műsor ajánló. Népek dalai, világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Szabó Tamás vagyok. Péntek este annak a zenekarnak az akusztikus koncertjét hallhatják, amely világslágereket ültet cigány zenei közegbe, és autentikus cigány dalokat is játszik. A csapat egyik motorja, egy tévés tehetségkutató győztese, Olá Gergő. A Soul zenekar koncertjét világzenei műsorunkban hallhatják pénteken 23 órától.
2: Anyai örökség. A sorozat folytatódik. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: A korábban tervezetnél két héttel később hoznák nyilvánosságra az ügynökaktákat. Felmentették a munkavégzés alól az Operett Színház főigazgatóját. Derült idő várható. Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrien. Hűtlen kezelés bűncselekménye miatt gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. A fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogát tegnap függesztette fel az országgyűlés. Hankó Balázs panasszal élt az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen. Az ügyészség szerint miniszterként és a Nemzeti Kulturális Alap elnökeként részt vette az NKA vagyonának szabálytalan felhasználásában, amivel több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak. Tegnap őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert is, akinek ugyancsak felfüggesztették mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át. Az országgyűlés tegnap felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát is. Magyar Péter ellen lopás gyanúja miatt nyomoznak. Az ügyészség szerint 2024-ben egy szórakozó helyen elvette az őt videózó férfi telefonját, majd a Dunába dobta. A kormányfő az eseményekre közösségi oldalán azt írta, Magyarország végre nem következmények nélküli ország. A Fidesz szerint Hankó Balázs politikai fogoly és képviselői mandátumát nem adják vissza. Két héttel elhalasztaná az ügynökakta szabályozás hatályba lépését a Tisza párt, így november 4-én lennének elérhetőek az első iratok. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok egy online felületen fokozatosan lesznek megismerhetők. A jogszabálymódosítást Mellétei Barna Márton, kormánypárti képviselő nyújtotta be az országgyűlésnek. Ideiglenesen felmentették a munkavégzés alól az Operett Színház főigazgatóját, Kiss B. Attillát. A kulturális miniszter bejelentette, szakmai és etikai vizsgálatot rendelt el, miután számtalan panasz érkezett a társulat tagjaitól. Tarr Zoltán hangsúlyozta, minden intézmény esetében az átlátható és korrekt működés a cél, ehhez pedig elengedhetetlen a munkavállalók biztonsága. A közalkalmazottak sztrájkja miatt járat törlésekre, késésekre kell számítani a franciaországi repülőtereken. Marseille-ben a gépek negyede is kimaradhat. A francia polgári légiközlekedési hatóság tájékoztatása szerint több nagyváros mellett jelentős fennakadás várható a párizsi, a nanti és

0: strasbourgi reptereken is. Indulás előtt érdemes tájékozódni a légitársaságoknál. Végül a várható időjárásról. Országszerte derült, száraz idő várható. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 22 és 26, este 7 és 15 fok között alakul. Délmúlt 4 perccel.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: A gyermek még csak csodálja a karácsonyi aranydiót, amely úgy hiszi, távoli boldog szigetek üzenetét hozza neki, de a felnőtt kegyetlenül feltöri az aranycsodát, és kihámozza belőle a valóságot. Révai József, íróköltő, műfordító gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. szeptember 29-én kedden is. Jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velem egészen 2 óráig. A vékony deszka kerítés és a Káposzta Káposzta című csárdás sendő fel elsőként, hallgassuk már is Bányai Mártont, aztán Szabó Sándort. Jó rádiózást kívánok!

Az ősz egyik legszebb virága az őszi rózsa, amely éppen akkor borul virágba, amikor a nyári virágok lassan búcsúzni kezdenek. Fajtától függően már augusztusban megjelenhetnek az első virágok, de a legtöbbjük szeptemberben és októberben mutatja legszebb arcát. És milyen színekben pompázik? Találunk közöttük fehér, rózsaszín, lilás, kékes lila, sőt bíbor árnyalatú virágokat is. Vannak egészen apró 30 cm-es változatai, de akadnak másfél méter magasra növő fajták is. Az őszi rózsa pedig nem csak a kertet teszi színesebbé, a méheknek és a pillangóknak is fontos táplálékot kínál a szezon végén, amikor már egyre kevesebb virág nyílik. Én nagyon szeretem az őszi rózsákat, a kertemben is pompázik már lilás kékes színben, és hát nem véletlenül jutott eszembe, hiszen a Várjatok még őszi rózsák című Szerdahelyi János és Nádasdy Géza szerzeménnyel megyünk tovább, Kosári Judit énekel Farkis Béla zenekarával, majd a három kislány ül a padon, a rámás csizmát visel a babám és az ördög bújt a vonóba című magyar nóták követik egymást, Kosári Judit után Szász Kati, Benedek Fi Katalin és Tarnai Kis László énekel.

0: tudja, mi se tudjuk, ez csak a színszerelem tudja.
1: Dankó Rádió. Szentesen FM 91,6. A Magyar Zene Rádiója.

0: szerelem, hogy tovább száll a szívemre, itt vergődik pihegve, úgy vágyom rossz szerelemre.
1: Én ősszel és a téli időszakban még nem jártam a Tiszánál, pedig ez a folyó is egészen más arcát mutatja ilyenkor. A nyár élénk zöldje után a folyó menti füzesek, nyárfák és ligeterdők lombjai sárgába, aranyba, majd barnába öltöznek, a lehulló levelek pedig lassan visszakerülnek a természet körforgásába. A hűvösebb reggelek és a ködös hajnalok, az alacsonyabb napállás és az aranyló lombkoronák egészen biztosan különleges hangulatot varázsolnak a Tisza partjára. Hát lassan el kell, hogy látogassak erre a vidékre, de addig is hallgassuk meg Leszler József és Deák Rózsa szerzeményét 60. Kis Gyöngyi előadásában Lakatos Miklós zenekarával. Van egy ház a Tisza parton. Ezzel a hallgatóval indul a soron következő dalösszeállítás, majd a Hogyha ír majd édesanyám, a Csendül a nóta, és a Sokár szeme van az én babámnak című dal csendül fel. Egri József, Somogyi Erika, majd Lugosi Kati és Szigeti Fercsi előadás. A zenekarokat Lakatos Miklós, Tordai Zoltán, Johan János és Balázs Tamás prímás vezeti. Dankó klubos felvételekkel megyünk tovább.

és az énekes összeállítás végén a Pannon cigány zenekar felvétele is helyet kapott Baranyai István prímás vezetésével. Most a következő percekben a Magyar Állami Operaház örökös tagja Berkes János énekel, majd Várnai Adrient, Csala Juditot és Dóka Zsuzsát halljuk. A Valamikor volt két csillag című hallgatót követően a Csendesen csak csendesen, a Megáradta patak és a Hallod-e nótás füttyös szép madár című magyar népies műdal hangzik el.

0: sem.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Hogyha ír majd édes anyám is.

sok magyar nótának története is van. Például a Lányok, lányok, Simon Gáti lányok című dal 1919 körül született, szerzője Kutor Ferenc, zenetanár és zeneszerző, egy vidám társaságban a nagyatát közelében fekvő Simon Gáton rögtönözte ezt a nótát. A történet szerint néhány héttel később Nagykanizsán a Korona étteremben járva megkérdezte az ott muzsikáló cigányzenészt, volna-e kedve megtanulni egy új nótát. Kutor Ferenc el is énekelte neki, a muzsikus pedig hamar megtanulta, és azon az estén már újra és újra ezt játszotta. A jól ismert csárdás messze túljutott Simon Gát határain, és máig a magyar nótakincs egyik kedvelt darabja. Hallgassuk meg Pataki István előadásában, majd Gyulai Erzsébet az Édesanyám nem tudok elaludni című dalt nyújtja át a Dankó család tagjainak.

Hiányzik valaki ebből az utcából, repülj-repülj, hétpettyes Katica Bogárka, józanságra nagy bennem az akarat, és icarica kukorica. Ezeket a népszerű magyar nótákat most hallgassuk meg Szőlősi Emese, Csuti Csaba, Sánta Zsolt és Szabó Szilvia előadásában.

Ifjabb Balogh László cimbalom muzsikája szól a folytatásban, aztán tartunk egy kis szünetet, jönnek a legfrissebb hírek, de mi visszatérünk 13 óra után 4 perccel. Itt leszek, várom Önöket!

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: A múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
2: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
1: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
3: Hogy volt? Szombaton 15 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
4: Őrizetbe vették Sesztát Miklós és Hankó Balázs volt minisztereket. Halálos áldozata is van a szlovákiai általános iskolai késelésnek. Marad a napos, száraz idő. Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrien. Hűtlen kezelés bűncselekménye miatt gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. A fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogát tegnap függesztette fel az országgyűlés. Hankó Balázs panasszal élt az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen. Az ügyészség szerint miniszterként és a Nemzeti Kulturális Alap elnökeként részt vett az NKA vagyonának szabálytalan felhasználásában, amivel több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak. Tegnap őrizetbe vették Sesztát Miklós volt fejlesztési minisztert is, akinek ugyancsak felfüggesztették mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő az ügyészség szerint a Volán busz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át. A Fidesz politikai fogolyként tekint Hankó Balázsra, közölte az ellenzéki párt kommunikációs vezetője. Havasi Bertalan úgy fogalmazott, a volt kulturális miniszter semmilyen bűncselekményt nem követett el, és a pártban fel sem merült, hogy képviselői mandátumát vissza kellene adnia. Egy most nyilvánosságra hozott nyomozati irat szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök utasítására tartóztatták fel a tavasszal Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállító autót. Az úgynevezett aranykonvoj ügyben a pénzszállítókat védő ügyvédi iroda munkatársa a Kossuth Rádiónak elmondta, a nyomozás dokumentumai már hónapokkal ezelőtt erre utaló bizonyítékokat tartalmaztak, mégsem történt semmilyen lépés. Laco Adrien úgy fogalmazott, akkor lehet érdemi elmozdulás az ügyben, ha olyan legfőbb ügyésze lesz az országnak, akinek a történtek tisztázása lesz az érdeke. A Fidesz szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. Halálos áldozata is van a reggel történt szlovákiai általános iskolai késelésnek. Szaniszlófalván a tanítás kezdetekor egy nyolcadikos fiú rátámadt tanáraira és iskolatársaira. Egy idősebb nő életét vesztette, egy másikat mellkasi sérülésekkel vittek kórházba. Válságos állapotban van egy iskolás lány is. Az elkövetőt elfogták, egyelőre nem tudni, mi lehetett a fiú indítéka. Nemzetközi betörő bandát fogott el a rendőrség Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csak nem 17 millió forint értékben. A bűnözők megtagadták a vallomástételt, de a bíróság egy hónapra elrendelte letartóztatásukat. Országszerte derült az ég, a maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is. Hajnalra foltokban köd képződhet, megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka általában 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő, reggelente többfelé fagypont körüli minimumokkal. 13 óra múlt 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
5: Egy zöld leveles, fehér virágos akár.

0: Fáról szól adásunk második részének első csárdása. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Már is Jenei Gábor nótázik Toki Balog Ernővel és zenekarával, majd Csík József Sallai Misén dalát nyújtja át önöknek Fagyban közepében a télnek címmel. Jó rádiózást!
1: Leveles fehér

2024-ben az év magyar nótája a Messze van a kicsi falum című dal lett. Most hallgassuk meg Tolnai András előadásában ifjabb Sárközi Lajos zenekarának kíséretével. Tolnai Andrást a Magyar Rádió Magyar Nóta díjával, ifjabb Sárközi Lajos Lisztdíjas Prímás pedig a Dankó Rádió cigányzenei díjával is kitüntette a Dankó Rádió 2024-ben, illetve 2023-ban. A nótát követően Gáspár Ani a Miért hittem a szavának című andalgóval érkezik ezúttal képzeletbeli színpadunkra, de felcsendül még a Réten Réten és az Édesanyám nem tudok elaludni című csárdás is Vadász Zsolt és Kollár Katalin hangján. További kellemes időtöltést kívánok!

Most pedig, kedves hallgatóink, egy kis asztali muzsikával kedveskedünk önöknek, amikor is egy 2021-es rádiófelvételen Bangó János és Cigány zenekara játszik.

Minden piros-fehér rózsát neki vittem, a világon egyedül csak neki hittem, énekli a folytatásban Erős Béla, nagy nótaslágerét, Szávolovics Gabriella, Szalai Antal zenekarával. Dankó klubos felvételt hallunk.

Elmegyek az életedből, s meglátod, hogy a szememből nem csordul egy könycsepp. Melis György énekli Erős Béla és Sejmesi Sejder Rezső örökbecsű slágerét 1984-ből. Melis Györgyöt Szalay Antal zenekara kíséri. Aztán Kolostyák Gyula, Jónás Géza zenekarával nótázik élükön Mátyás Tibor prémással. Ekkor elhangzik a Ne mondja senkinek című Gergely Fi Gábor szerzemény. Majd Nagy Ibolya és Kalina Enikő is dalra fakad. Az Ez a kislány megy a kútra és a Sárga a rigó kerek a cipó című csárdást halljuk ekkor, itt a Dankó Rádióban.

És most, kedves hallgatóink, ifjabb Sárközi Lajos a Dankó Rádió cigányzenei díjával is kitüntetett primás muzsikál kiváló zenekarával.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta. Itt a Magyar Zene Rádiójában a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Tartsanak velünk még egészen 2 óráig, hiszen remek, jól ismert nóták sorakoznak fel egymás után, mint például most a Hencidától Boncidáig című csárdás előadja Lovas Lajos Berki László zenekarával, majd egy bizonyos Szegletes udvarról Szentendrei Klára énekel, és ekkor már Kozák Gábor József Prímás vezeti a bandát. További jó rádiózást!

Boros Jolán, Dócs Péter és Kapi Gábor jóvoltából még felcsendül a mai műsorban három magyar nóta. Nézzük, melyek lesznek ezek. A Nem keresek én már csillagot az égen című dalt követően a sűrű sötét erdőről szól a nóta, majd a Százados úr Sejehaj című dallal zárjuk a sort. Tartsanak velünk!

Dugosi Tibor klarinét játékával búcsúzom önöktől mára. Ennyi fért mai műsorunk idejébe. Köszönöm, hogy velem tartottak, és remélem, hogy találkozunk holnap is. Ugyanígy a déli harangszó után várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. Most átadom a mikrofont Gál Zoltánnak, aki alig várja már, hogy teljesítsem a több tucatnyi kívánságot három teljes órában. Jön a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunk, aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és önökkel a Dankó Rádió hallgatóival. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. A szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Viszont hallásra holnap!

0: műsor ajánló. Népek dalai, világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Szabó Tamás vagyok. Péntek este annak a zenekarnak az akusztikus koncertjét hallhatják, amely világslágereket ültet cigány zenei közegbe és autentikus cigány

0: Magyar Népmese napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: November 4-től lesznek nyilvánosak az ügynök akták. Halálos áldozata is van a szlovákiai iskolai késelésnek. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Demetimea, a mikrofonnál Szlotta Judit. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynök akták. A tervezethez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Először a 6-os kartonok, B-naplók és mágnes szalagok adattára kerül fel a nyitottakták.hu oldalra, majd jövő februárig a beszervezési dossziék is nyilvánossá válnak. A dokumentumok elérés ehhez nem kell majd regisztráció, azokban szabadon lehet keresni például születési adatok, fedőnév, irattípus alapján. A tervek szerint a honlapon 50-60 ezer nevet hoznak nyilvánosságra. Egy most nyilvánosságra hozott nyomozati irat szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök utasítására tartóztatták fel a tavasszal a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállító autót. Az úgynevezett aranykonvoj ügyben a pénzszállítókat védő ügyvédi iroda munkatársa a Kossuth Rádiónak elmondta, a nyomozás dokumentumai már hónapokkal ezelőtt erre utaló bizonyítékokat tartalmaztak. Mégsem történt semmilyen lépés. Laco Adrien úgy fogalmazott, akkor lehet érdemi elmozdulás az ügyben, ha olyan legfőbb ügyésze lesz az országnak, akinek a történtek tisztázása lesz az érdeke. A Fidesz szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. A Fidesz politikai fogolyként tekint a tegnap őrizetbe vett Hankó Balázsra, közölte az ellenzéki párt kommunikációs vezetője. Havasi Bertalan úgy fogalmazott, a volt kulturális miniszter semmilyen bűncselekményt nem követett el, és a pártban fel sem merült, hogy képviselői mandátumát vissza kellene adnia. Az előző kormány kultúráért és innovációért felelős miniszterét tegnap mentelmi jogának felfüggesztése után vették őrizetbe. Milliárdos hűtlen kezelés gyanújával nyomoznak ellene az NKA ügyben. Ugyancsak tegnap őrizetbe vették az Orbán kormány fejlesztési miniszterét is. Sesszák Miklóst vesztegetés elfogadásával gyanúsítják a Volán busz ügyben. Halálos áldozata is van a reggel történt szlovákiai általános iskolai késelésnek. Szaniszló falván a tanítás kezdetekor egy 8-os fiú rátámadt tanáraira és iskolatársaira. Egy idősebb nő életét vesztette, egy másikat mellkasi sérülésekkel vittek kórházba. Válságos állapotban van egy iskolás lány is, az elkövetőt elfogták, egyelőre nem tudni, mi lehetett a fiú indítéka. Egy lezuhant drón roncsait találták meg egy szántóföldön Romániában az ukrán határ közelében. Egy segélyhívón érkezett bejelentés az esetről. Kisebb tűz is keletkezett, de senki nem sérült meg. Riasztották ugyan az F-18-as vadászgépeket, de a radarok nem észleltek jogosulatlan behatolást a román légtérbe. Országszerte derült az ég, a maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is. Hajnalra foltokban köd képződhet. Megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka általában 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes, kora őszi idő, reggelente többfelé fagypont körüli minimumokkal. 14 óra 4 perc.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket kedd délután a kívánság műsorban. A szerkesztő Nemesneki, a hangmérnök Wolf Attila. Néhány nap van, szeretettel köszöntjük a névviselőit, sokukat köszöntjük majd személyesen is a következő 3 órában, és nagy szeretettel köszöntjük azokat is, akik szeptember 29-én születtek. Telefonszámunk 061-759-6071. Sógorának, Pintér Mihálynak Mezőkövesden boldog névnapot kíván Szilvi, és küldi kedvenc nótáját. Karcagi Nagy Zoltánt Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri 100 forint.

Az ausztriai Breitenbrunnban Molnár Mihály kollégájukat névnapi alkalmából szeretettel köszöntik a borászat dolgozói. Dömsödön Katona Mihálynak, Szegeden Ország Mihálynak, Várpalotán Rehus Mihálynak névnapja alkalmából Isten áldásával kíván hosszú boldog életet Fehérvári János. Maros Gábor énekel, Vén csavargó szívemen.

Szegeden Máhig Józsefnek és osztálytársainak 40 éves egyetemi találkozójuk alkalmából sok szeretettel küldi a dalt édesanyja. Újvári Marikát ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, após köszöntő.

0: És most következzen egy üzenet a rögzítőről.
1: Szeretném kérni Bangó Margittól a Halkzene szól az éjszakába. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, hogy kérte, igazán gyönyörű dal. Bangó Margit énekel.

Kedvesének, Hannának küldi a dalt, és kíván nagyon szép napot, Dávid. Nótacsokrot hallunk Pere Jánostól, kísér Déki Lakatos Sándor zenekara, panaszkodik a furujám.

Márföldi Mihálynak névnapi alkalmából minden jót kíván felesége. A Csárdás királynőből énekel Fischl Mónika és Homonnai Zsolt. Emlékszel még?

14:30 a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. A mai napon 73 évvel ezelőtt született édesanyámat, Bunkóczi Gáborné Erzsékét szeretnénk köszönteni Pátrohán. Köszönjük mai napig tartó áldozatos munkáját, gondoskodását, segítségét, kívánunk további jó erőt, egészséget, további nyugodt, békés éveket. Sok-sok szeretettel gyermekei Szilvi és Gábor, menye Ibolya, Veje Zoltán és az unokák Gábor, Ivett, Fruzsi és Bence. Pándi Piroskát Jónás Géza zenekara kíséri, Nem hiszek én többé már a legénynek.

Férjére Mihályra névnapja alkalmából szeretettel emlékezik egyik hallgatónk felesége. Drága párjára Misire névnapja alkalmából szomorúan szeretettel emlékezik felesége Mitróné Ilonka és gyermekeik. Simon Boglárkát Budai Sándor zenekara kíséri, messze mentél, nagyon messze.

Vas Mihálynak testvérei szeretettel küldik Paganini dalát névnapja alkalmából. Gulyás Dénest a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara kíséri. Volt nem egy, de 100 babám.

Forgány Zoltán Dömsödön szeretné hallani a következő nótát. Bányai Mártont Németh Csicsó József zenekara kíséri. Ennek a kislánynak Csipkés a kötője.

0: évben.
1: Kékeli Mihályné férjének születés és névnapja alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván. Farkas Sándor Balatonfűzfőről, húgának, Surma Jánosné Farkas Erzsébetnek és kedves férjének 50. házassági évfordulójuk alkalmából kíván további sok boldog évet erőben, egészségben. Utri Annát Kócé Gyula zenekara kíséri, ahogy én szeretlek.

Pincés Sándorné Ajkán szeretné hallani a következő nótát, Buta Árpád Attila az előadó, nem jó mindig minden este a kapuba kiállni.

0: fáradtságomat könnyebb szívvel viselem.
1: Búzásénél Marika Salgó Tarjánban mindig szívesen hallgatja a következő dalt. Várfi Sándort ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, és nem csak az az egy kedvenc hangzik el, hétre ma várom a Nemzetinél, és hallod-e Rozika te?

0: ξεκινά.
1: Σύφκο τη Σύφνα ξύβεσεν. Είμαι έτσι από κυβερνσάκ ουζένετρο ξύτρο.
2: Mihály napra férjemnek halálának második évfordulójára kérnék egy dalt, nem tudok én imádkozni. Köszönettel, felesége és családja. Viszont hallás.
3: Köszönöm, hogy hívott minket. Lente Lajos, Jeremiás Béla zenekara kíséri. Nem tudok én imádkozni.

Pénzes Lajos Debrecenből feleségének kérte közös kedvenc dalukat. Hofi Gézát a Stúdió 11 kíséri, Ne sírj kislány!

már is ajánlok néhány remek dalt a következő órából. Esteledik a faluban, megy a gőzös, és Evita a híres dala is a Miért kell, hogy sírj Argentina. A hírekig Bangó János zenekara játszik.

0: műsorajánló. Az Intermaus 007-esen
1: egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
0: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
2: Grabowski, megsebesült?
1: Nem szokásom.
0: Az egerek egyetlen reménysége.
1: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.

0: November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynök akták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Először a 6-os kartonok, B-naplók és mágnes szalagok adattára kerül fel a nyitottakták.hu oldalra, majd jövő februárig a beszervezési dossziék is nyilvánossá válnak. A dokumentumok eléréséhez nem kell majd regisztráció. Azokban szabadon lehet keresni például születési adatok, fedőnév, irattípus alapján. Nyomozati anyagok kiszivárogtatott tartalma szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök utasítására tartóztatták fel a tavasszal a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállító autót. Az úgynevezett aranykonvoj ügyben a pénzszállítókat védő ügyvédi iroda munkatársa a Kossuth Rádiónak elmondta, a nyomozás dokumentumai már hónapokkal ezelőtt erre utaló bizonyítékokat tartalmaztak, mégsem történt semmilyen lépés. Laco Adrien úgy fogalmazott, akkor lehet érdemi elmozdulás az ügyben, ha olyan legfőbb ügyésze lesz az országnak, akinek a történtek tisztázása lesz az érdeke. A Fidesz szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. A Fidesz politikai fogolyként tekint a tegnap őrizetbe vett Hankó Balázsra, közölte az ellenzéki párt kommunikációs vezetője. Havasi Bertalan úgy fogalmazott, a volt kulturális miniszter semmilyen bűncselekményt nem követett el, és a pártban fel sem merült, hogy képviselői mandátumát vissza kellene adnia. Az előző kormány kultúráért és innovációért felelős miniszterét tegnap mentelmi jogának felfüggesztése után vették őrizetbe. Milliárdos kezelés gyanújával nyomoznak ellene az NKA ügyben. Ugyancsak tegnap őrizetbe vették az Orbán kormány fejlesztési miniszterét is. Sesták Miklóst a Volánbusz ügyben vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Lemond a médiatanács Mi Hazánk által delegált tagja. Tóth Mátét a hétvégén az ellenzéki párt egyik alelnökévé választották, ami összeférhetetlen a médiahatóságban betöltött tisztségével. Apáti István, a Mi Hazánk alelnöke közölte, hamarosan új jelölési eljárást kezdeményeznek, és a Radetzky András rádiós szakembert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóját, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató helyettesét delegálják a médiatanács. Kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől 2 hónapon át 80 helyszínen, 350 többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film- és könyvbemutató, kiállítások. Látható majd Mácsai Pál, Csúlya Imre, Vecsei H. Miklós egy-egy előadása, valamint fellép Fülei Balázs zongora művész. Országszerte derült az ég, a maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is. Éjszaka általában 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű. 15 óra 4 perc.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm hallgatóinkat, folytatjuk a kívánságműsort, és várjuk üzeneteiket. Telefonszámunk 061-759-6071, vagy vegyék igénybe kitűnő Facebook oldalunkat. 250 ezer ember követi már figyelemmel a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalát, és azon keresztül is nagyon egyszerűen tudnak hozzánk üzenetet eljuttatni. Horváth Csaba festőnek küldi a nótát, és kíván szép napot, László. Tarnai Kis Lászlót Lakatos Miklós zenekara kíséri. Esteledik a faluban.
3: Hogy esteledik a faluban?

Mr. Lászlónak, Biator bágyon nagyon jó egészséget, minden jót kívánnak családtagjai, barátai és Mari Szigetszentmiklósról. Rúzsa Magdi énekel, Csillagok, csillagok.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Kabán Julianna férjére Mihályra névnapja alkalmából emlékezik. Kolostyák Gyulát Tordai Zoltán zenekara kíséri. Kimentem én a szőlőbe.

0: Szívküldi szív szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretnék kérni nótát magam részére és a barátnőm részére, Gabikának, mert nagyon szeressük a Dankó Rádiót és a magyar nótákat. A nóta, miért nem szabad, hogy szeresselek? Nagyon szépen köszönöm, kívánok maguknak sok egészséget.
2: Igazán kedves, mi is a legjobbakat kívánjuk önöknek. Kalmár Pál énekel, kísér ifjabb Magyar Imre zenekara. Miért nem szabad szeresselek?

senast hittan på ett särte angan. Ästa fel i år och jar.

Vesztőséget az sosem kaptál cserébe. Hiába a boldogságot, nélkülem te

0: nél fülem szemmem találok mégsem.
1: Batonyáról Kádár István kérte a következő nótát, Kozma Irént Schöning-Nász zenekara kíséri. Nem vagyok én olyan fából faragva.

Ezt írta a hallgatónk. Vasas Mihály volt MDK-s labdarúgó barátunk, nem csak a névnapját ünnepli ebben a hónapban, hanem a születésnapját is. Kedves, derűs történeteit szívesen hallgattuk, amelyek mindig szeretett sportjáról, a fociról szólnak. Kedves Misi, és Isten éltessen még sokáig, kedves családod körében, küldjük a nótát szeretettel, ölelnek az óbudai barátok. Koltai Zoltánt, Szalai Anta a zenekara kíséri, a Vén nyárfa.

0: Nótás kedvű volt az Apám című rovatunkban, ma egy ismert operaénekesnő mesél gyermekkori élményéről.
1: Dr. Udvarhelyi Boglárka vagyok, operaénekes, énekművész, egyetemi agyunktus. Hajdúszoboszlóról származom, kedves édesanyám a mai napig ott él, hála Istennek nagyon-nagyon jó egészségnek örvend. Amikor gyermek voltam, nagyon sokszor hallgattuk a rádiót, a magyar nótát, és próbált nekünk megtanítani egy-egy kedvenc nótáját. Közötte volt a Túl a Tiszán faragnak az ácsok, és emlékszem rá, hogy amikor óvodába jártam, lehetett jelentkezni, hogy ki mit szeret ne énekelni. Hát bizony én nem a süsfelnapot énekeltem, hanem a Túl a Tiszán faragnak az ácsok.
0: Amelyet most Lukács Anitától hallunk, kísér ifjabb Berki Béla zenekarára.

0: Sajsápon Szarka Györgynek és Tar Istvánnak, akik férjével együtt dolgoztak, küldi a dalt és emlékezik férjére is. Etta Budai Beatrixet Lakatos Miklós zenekara kíséri megy a gőzös kanizsára.
1: Megy a gőzös, megy a gőzös.

Máté Dévaványán férjére Mihályra fájú szívvel emlékezik névnapja alkalmából. Bokor János énekel, kísér ifjabb Sárközi Lajos zenekara, Akácos út.

voglio cieli che fumasci osotori ma c'ho sogno letto là.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Nagy Dezsőné vagyok, 79. születésnapomra szeretném kérni az Evita című számot. Magányomat egy fekete cica és a Dankó rádió édesíti meg. Köszönettel és hálával, Anna néni. Viszont hallásra.
2: Drága Anna néni, nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntjük, és minden jót kívánunk önnek, és sok-sok kellemes órát a Dankó rádió mellett. Berkes Gabriella énekel az Evitából, miért kell, hogy sírj Argentína?

Penderesről Pál kérte a következő nótát, Mészáros Andrást Jónás Géza zenekara kíséri. Azért, hogy én szegény legény vagyok.

Magyar Sándor Nényírjákón drága szüleikre emlékezik, akik a Petneházi temetőben nyugszanak. Édesapjára és édesanyjára, akik a debreceni köztemetőben alusszák örök álmukat, soha el nem múló szeretettel emlékezik lányuk Magdika és családja. Alex Tamás énekel, csak a jók mennek el.

Kívánságműsort hallanak a Dankó Rádióban. Miska Gerendáson születés és névnapja alkalmából szeretné meghallgatni a következő nótát. Farkas Zsoltot Berki Péter zenekara kíséri. Nem vagyok én már az, aki voltam.

0: bizony szép jó éjszakát.
1: Oláné Marika kérte egyik legkedvesebb nótáját kis visszállásról. Szántai Ildikót Mészáros Tivadar zenekara kíséri, Hallja maga barna.

remek dalokkal várom önöket a következő órában is. Nem tudok élni nélküled az Apostoltól. Van, aki vár, énekli Csákányi László, és a Maradj velem is elhangzik Porr Pétertől. Most Csiszár Aladár és a Péter Laki zenekara játszik.

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Október 1-e az idősek világnapja, és ezen a napon ismét élőben szól a nóta a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön 13 órától újra stúdiókoncerttel várjuk Önöket. Vendégeink lesznek 60-i Kis Gyöngyi, Szigeti Fercsi, valamint Nyári László és Cigány zenekara. Remek nóták, kiváló előadók, hamisítatlan dankó hangulat. Mindez október 1-én csütörtökön 13 órától élőben a Dankó Rádióban és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is. Tartsanak velünk, szeretettel várjuk Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Önök kérték, minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoj ügyben. Gyakorlatozás közben lezuhant egy orosz bombázó, hatan meghaltak. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Demeti Mea, a mikrofonnál Szlotta Judit.

0: szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. Az ukrán pénzszállítókat védő ügyvédi iroda vezetője Horváth Lóránt ügyvéd szerint a Fidesz nyilatkozata felér egy beismeréssel. A kormányfő közösségi oldalán pedig azt hangsúlyozta, hogy hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyben. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynök akták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Először a 6-os kartonok, B-naplók és mágnes szalagok adattára kerül fel a nyitottakták.hu oldalra, majd jövő februárig a beszervezési dossziék is nyilvánossá válnak. Lemond a médiatanács Mi Hazánk által delegált tagja. Tóth Mátét a hétvégén az ellenzéki párt egyik alelnökévé választották, ami összeférhetetlen a médiahatóságban betöltött tisztségével. Apáti István, a Mi Hazánk alelnöke közölte, hamarosan új jelölési eljárást kezdeményeznek, és Radetzky András rádiós szakembert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóját, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató helyettesét delegálják a média tanácsba. Lezuhant egy orosz hadászati bombázó gyakorló repülés során. A gép, amely fegyverzetet nem szállított, az Amuri régióban lakatlan területre zuhant. A legénység 6 tagja meghalt, 1 túlélőt kórházba vittek, közölte az orosz védelmi minisztérium. Halálos áldozata is van a reggel történt szlovákiai általános iskolai késelésnek. Szanislófalván a tanítás kezdetekor egy 8-os fiú rátámadt tanáraira és iskolatársaira. Egy idősebb nő életét vesztette, egy másikat mellkasi sérülésekkel vittek kórházba. Bálságos állapotban van egy iskolás lány is. Az elkövetőt elfogták, egyelőre nem tudni, mi lehetett a fiú indítéka. Nemzetközi betörőbandát fogott el a rendőrség Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban. 10 nap alatt 9 lakásba törtek be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak 17 millió forint értékben. A bíróság 1 hónapra rendelte el letartóztatásukat. Országszerte derült az ég, napos, száraz idő lesz holnap. Éjszaka általában 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű.
1: Szív küldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm hallgatóinkat, folytatjuk a kívánságműsort, töltsék velünk ezt a 3. órát is. Rátóti Mihálynak párja névnapja alkalmából küldi a következő nótát szeretettel. Besenyei Ferencet ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Halkan pengesd ezt a csárdást.
3: Halkan pengesd ezt a csárdát, a szívem olyan.

Kaposváron Kelemenné és kedves férje 50. házassági évfordulójukat ünneplik. Ez alkalomból szeretnék meghallgatni a dalt. Komáromból Katalin kérte. Az Apostol együttest halljuk. Nem tudok élni nélküled.

Hollósiné Marika kérte a következő nótát Kisvárdáról, Miklósi Józsefet Albert György zenekara kíséri, a Cigányok sátora.

0: oszony, hát az én mindeni szombori szép asszony, jó asszony, latibodibó, mes hárga lirion, de ó, voltos meglátó, így kiáltott te utána, hely az anyád, az én mindeni szombori szép asszony, jó asszony, latibodibó, mes hárga lirion.
1: Marcaliban Maronics Jánosnak 80. születésnapja alkalmából nagyon sok szeretettel kíván minden jót, és köszöni, hogy van neki Mancika. Farkas Rozikát Johann János zenekara kíséri, legyen boldog szülinapod!

Negyed-öt van. Kozár Imréné Tatárról kérte egyik kedvenc dalát, Bárányvállászlót, Lakatos Mihály zenekara kíséri, Lakodalomban a mi utcánkban.

Bölcsénybe apósának küldi a következő nótát, Szilvia. Nádasdi Lászlót Lakatos Miklós zenekara kíséri, Bátaszéki ropogós.

0: Szívkövi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Gabi vagyok Budáról. Magamnak szeretném Zámbó Jimmy-től egy jó asszony mindent megbocsájt. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a hívását, további kellemes délután önnek és Zámbó Jimmy énekel.

Katona Bálint Nagykanizsán várja egyik kedves nótáját. Busai Antalt, Lendvai Csócsi József zenekara kíséri. Részeg vagyok rózsám, mint a csap.

Férjére Mihályra névnapi alkalmából emlékezik soha el nem múló fájdalommal és nagy szeretettel. Felesége Marika, lánya Mónika és családja Csanytelken. Csuti Csaba énekel, piros rózsák, fehér rózsák, sugjátok meg nékem.

Takács Mihálynak Kabára nővére küldi szeretettel a következő dalt névnapi alkalmából. Csákányi László énekel, Van, aki vár.

0: Somogyi Zsóka Egerszalókról kérte a következő nótát. Pék Lászlót Sárközi Béla zenekara kíséri. Favilla, fakanál, fatányér.
1: Favilla, fakanál, fatányér. Megfalogat.

0: hallgatja.
1: A következő nótát Adél nevű hallgatónk kérte, Pataki István ifjabb Kállai Kisernő zenekara kíséri. Édesanyám is volt nékem.

Máté Szalkáról Békésini Eszter kérte a következő dalt. Nógrádi Tóth Istvánt Sárközi Béla zenekara kíséri. Nem zörög a haraszt.

Mócián Tiborné Sárándról Szeredi Krisztinától kért egy nótát, Salasovics Norbert zenekara kíséri, Van nekem szeretőm egy dehány.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, Postánné vagyok Cseperről. A férjem emlékére szeretném küldeni Mihály Napkora Maradj Velem című dalt. Ez volt a kedvenc dala. Köszönöm szépen, jó egészséget kívánok mindenkinek. Viszont hallásra.
2: Köszönöm a hívását, Önnek is jó egészséget és minden jót kívánunk. Porr Péter énekel, Maradj Velem!

Kunhegyesen Felsőné Erzsékének születésnapja alkalmából minden jót kíván Szabóné Eszter, Dóri József énekel, Debrecenben voltam.

Kincses Mihálynak örömön boldog névnapot kíván párja, és küldi egyik kedvenc nótáját, Szabó Eszter énekel. Baj van, nagy baj az én szívem körül.

Püspöki Marian Sopronból kérte a következő dalt, egyik kedvencétől, Farkas Bálintól, Dobsa Sándor kis együttese kíséri, ma kedvem volna valakihez.

Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai kívánságműsor. Holnap 2 és 5 között ismét várom Önöket. A szerkesztő akkor is Nemesnyiki lesz, a zenei szerkesztő Szabó Tamás. Én Gáz Zoltán vagyok, ajánlom figyelmükbe a következő órában Popovics László műsorát, aki ma Zsuzsával beszélget. Gyerekkorában sokat dolgozott, legtöbbször a réten legeltette a libákat. Ehhez kapcsolódóan egy kedves történetet is megoszt nővéréről a következő órában, itt a Dankó Rádióban. Most Puka Károly zenekara játszik, viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló. Népek dalai, világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Szabó Tamás vagyok. Péntek este annak a zenekarnak az akusztikus koncertjét hallhatják, amely világslágereket ültet cigány zenei közegbe, és autentikus cigány dalokat is játszik. A csapat egyik motorja, egy tévés tehetségkutató győztese, Olá Gergő. A Soul zenekar koncertjét világzenei műsorunkban hallhatják pénteken 23 órától.
2: Nyereg be Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes program kínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti vágta. Vasárnap 15 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoj ügyben. Házi őrizetbe került az óbudai korrupciós ügy több gyanúsítottja. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Deme Tímea, a mikrofonnál Szlotta Judit. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett feletteseinek, mások mellett az akkori legfőbb ügyésznek és helyettesének is, de nem indult eljárás az ügyben. A nyílt levélre reagált a Fidesz, a kormányfő és az ukrán pénzszállítók védője is. A volt kormánypárt szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán

0: korrupciós ügyben most 7 gyanúsított. Közöttük Őrsi Gergely, jelenlegi, és Láng Zsolt, korábbi második kerületi polgármester. Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, és 2 momentumos politikus letartóztatását változtatták házi őrizetté. A gyanú szerint egy parkfenntartási munkákat végző cég 2011 és 2024 között több mint 2 milliárd forinttal vesztegetett meg önkormányzati vezetőket. Újabb 100 millió forintos bírsággal sújtják az iváncsai akugyárat. A Fejér megyei kormányhivatal talajvízszennyezést tárt fel a gyár közelében, ezért elrendelték a szennyezést okozó, valamint az azokkal műszakilag megegyező csővezetékek és aknák működésének azonnali felfüggesztését. Lezuhant egy orosz hadászati bombázó gyakorló repülés során. A gép, amely fegyverzetet nem szállított, az Amuri régióban lakatlan területre zuhant. A legénység 6 tagja meghalt. Egy túlélőt kórházba vittek, közölte az orosz védelmi minisztérium. Több mint 1 millió használt mobiltelefont adhatott el újként egy bűnszervezet Európában, közölte az Európai Ügyészség. Átszámítva összesen több mint 130 milliárd forinttal károsíthatták meg a vevőket. A nyomozók 19 országban 160 helyszínen tartottak házkutatást. 7 embert őrizetbe vettek, köztük a bűnszervezet 2 feltételezett vezetőjét. Idehaza koncertekkel és hagyományőrző programokkal, köztük szüreti felvonulással rendezik meg a csaknem 4 évtizedes múltra visszatekintő Villányi Vörösbor Fesztivált. A péntektől vasárnapig tartó rendezvényre látogatók nyitott pincékkel, borkostolókkal, élőzenével, kézművel, műves vásárral várják az érdeklődőket. Országszerte derült az ég, a maihoz hasonló napos száraz idő lesz holnap is. Éjszaka általában 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes, kora őszi idő. 17 óra 4 perc.
1: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó rádióban. A műsorvezető Popovics László.

Köszöntöm Önöket, jó napot kívánok, itt a Dankó Rádió. A Tudod-e még az Én Nótám című műsor minden adásában egy hallgatónkat és az általa választott dalokat ismerhetik meg. Ön is jelentkezhet a 061-759-60-71-es telefonszámon, vagy a dankoradio@mtva.hu e-mail címen. Hagyja meg üzenetrögzítőnkön, vagy írja meg e-mailben a nevét és a telefonszámát, valamint azt, hogy a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban szeretne

0: szerepelni.
1: Fölött is ültetett apám a kis tanyasi házunkhoz, úgyhogy azt is telepített, sőt, még gyümölcsfákat is ültetett bele. Tehát ilyen mindenféle borsószedéstől kezdve minden műveleteket csinálunk kellett. Kapálni is, kukoricát törni, kukoricát kapálni, babot szedni.
0: Egy 79 esztendős hölgyhöz látogatunk, Tisza Jenőre. Úgy hívják, hogy Zsuzsa. Az ő kedvencei jönnek mindjárt, itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Balkan FM 101,2. A Magyar Zene Rádiója.
1: Hello, itt vagyok.
2: Kezdve csókolom, Zsuzsa, Popovics László, Dankó Rádió.
1: Jó napot kívánok.
2: Látom, hogy vidám hangulatában sikerült megtalálnom, ugye?
1: Hát már most igen, vidám vagyok, de nem volt ez így, mert nekem a tavalyi évvége nagyon rosszul sikerült.
2: Milyen szempontból?
1: Hát a másik bátyám is meghalt, ugye az öregebbik az meghalt már vagy 20-valahány éve, vagy 30. Ő is hirtelen itt karácsony előtt, ő közelebb esett a karácsonyhoz, most meg a fiatalabbik bátyám is elhunyt, aki szinte hihetetlen volt, mert olyan vidám természetű volt, hogy még minden héten beszéltünk vele, és akár a villámcsapás úgy jut, hogy egy éjszaka rosszul lett, vállalta a lábát, hajnalban meg már vitte a mentő, és onnastól kezdve kisebbét az ágyba kelni.
2: Mennyi idős volt egyébként, amikor elment?
1: 81 éves. 84. születésnapját még júliusban megtartottuk.
2: Igen.
1: Aztán nem is az, mert ugye már a korban is meg volt neki problémájai, de hát most szinte úgy örült az életnek.
2: Igen, ezt akartam jó mondani, hogy életvidám volt, olyan erőteljesnek
1: igen,
2: tűnt, de ezért
1: igen, volt neki egy élettársa, mert ugye meghalt a felesége, és olyan élettársa sikerült neki találni, aki szívvel, lélekkel oda tette magát mellé, és ez őket nagyon boldogá tette, hogy ilyen társat talált.
2: Igen. Egyébként tényleg azoknál az embereknél, akiknél látjuk, hogy egy ilyen erőteljes személyiség látszik rajta, hogy tele van energiával, tele van élettel.
1: Igen, igen.
2: És ezek az emberek
1: igen.
2: Így hirtelen elmennek, akkor így egy ilyen értetlenség
1: bontakozik
2: ki, hogy ez most
1: hogyan? Igen, látni, higgyel, mert tényleg olyan vidám volt, amikor beszéltem vele, mindig azt mondta neki, olyan sora van, mint a kis királynak, mert ki van szolgálva, tehát mindennel el volt látva, egy panasza nem lehetett.
2: Igen, igen, igen.
1: Nagyon fő volt vidulva, és három nap, szerdán bekerült a kórházba, hogy nem bírt lábrálni, azt jól kezdve kisebb írt az ágybuk elni, és akkor mint vasárnap voltunk nála öregebbik lányommal látogatni, és szinte rossz volt látni, hogy akkor azt mondtam, hogy ez a tesóm innen földír az ágyból egyáltalán kelni, az maga a csoda lesz. És ez így vasárnap volt, és akkor éjfél után félkettő vagy felé, vagy hogy hívott a élettársa, hogy meghalt. Ez
2: igen.
1: Annyira villámcsapásként ért, pedig láttam rajta, hogy ez már lehetetlen, hogy meggyógyuljon, mert nem is lehetett hozzáférni minden fáj. Összeomlott az egész keringése.
2: Igen, igen. Hát akkor ugye ilyenkor szokták azt mondani, hogy jobb ez így.
1: Igen, igen.
2: Számára.
1: Akkor én is azt mondtam, hogy imádkoztam érte, hogyha Jóisten nem bírja visszahozni, hogy erőteljesen lássam, akkor inkább túlítsa maga azért, miért szenvedjen.
2: Igen.
1: Nem volt fájdalmai különben, csak hozzá nem lehetett érteni, érni sehol se.
2: Igen.
1: A bőre fájt, vagy nem tudom, fogalmam sincs, hogy miért nem lehetett, mert nem lehetett hozzáérni. Hmm. Úgyhogy volt már eszembe, hogy majd hívom, regisztrálok, de aztán mindig halasztottam, mert még most vagyok ott, hogy teljesen kezdem tudni feldolgozni az egészet.
2: Megértem. Valószínűleg tartom, hogy fogunk erről még beszélni, meghallgatjuk ugyanis
1: igen,
2: Zsuzsa
1: igen,
2: kedvenceit a következő közel egy órában. A következő közel egy órában, és biztos, hogy visszatérünk erre a témára is, ahogy most említette is Zsuzsa. Szóval Zsuzsa kedvencei jönnek itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: noch Promenaden gerechten. Bisogn, Kapitän, wann ecken? Noch Promenaden gerechten.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Zsuzsával beszélgetünk, Befogom a lovam, ezt a felvételt hallgatjuk, és hogyha jól emlékszem, az adás előtt említette, hogy ez a bátyjának volt a kedvence, vagy csak
2: igen,
1: a lovakat szerette?
2: Igen, a fiatalabbik bátyámnak.
1: Vagy csak a lovakat szerette, vagy ez volt ténylegesen a kedvenc nótája?
2: Hát egy kedvenc nótája is volt, de a lovakat nagyon szerettem, mert nekünk is volt otthon gyerekkorunk a lovaim.
1: Hány darab lovat tartottak?
2: Kettő volt, méghozzá ezek a félvérek, ezt teszik tudni, se nem pómi, se nem ez a nagy termetű ló.
1: A szülei voltak, akik ennyire szerették a lovakat, vagy...
2: Igen, apámnak volt minden vágya, hogy azzal tudja a földet, amit volt nekünk fölterület, azzal tudja fölszántani, meg zártam műveleteket végigcsinálni vele, és ne kelljen fogadni valakit, vagy pedig nem tudja megművelni a földet.
1: És önök is egyébként részt vettek ebben? Sokat kellett dolgozniuk velük?
2: Hát kellett a kinti munkába, igen, nagyon ki kellett venni a részünket, az biztos. Kapálni is, részre is lejárni, kukoricát törni.
1: Emlékszik rá, hogy ezen kívül még milyen munkafolyamatokat csináltak? Kacsoltak, volt szőlőjük?
2: Micsodát?
1: Kacsoltak, volt szőlőjük például?
2: Igen, szőlőt is ültetett apám a kis tanyasi házunkhoz, úgyhogy azt is telepített, sőt, még gyümölcsfákat is ültetett bele. Hát ilyen mindenféle borsószedéstől kezdve minden műveleteket csinálunk kellett. Kapálni is, kukoricát törni, kukoricát kapálni, babot szedni, mindent, ami csak elképzelhető ilyen kerti munkák.
1: De és hogy emlékszik rá egyébként, hogy kedvel ment gyermekként segíteni, vagy azért hogy volt egy kis... Hogy kedvel ment gyermekként segíteni, vagy hát próbálta magát kihúzni?
2: Hát már nem voltam olyan pici, mert még kisebbek voltunk, addig inkább a jószágokra kellett vigyáznunk, mert volt mellettünk egy hatalmas gyerek, azt úgy hívták, hogy sávgyerek, és ezért ott is kellett fölügyelni a jószágokra, liba, pulyka, disznók voltak, sertések, és ezekre kellett figyelni, vigyázni, oda ki voltunk állítva iskola után, úgyhogy Nem lehetett sokat rajtítani iskolás korunkba se.
1: Értem. Tehát gyakorlatilag akkor az állatokat terelgették, hogy nehogy elszökjenek.
2: Így van.
1: No, akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Emlékezzünk vissza egyrészt az édesapjára, másrészt ugye a legelején a beszélgetésnek említettük, hogy a legidősebb bátyjának, vagy a legfiatalabb, most már bevallom őszintén, hogy
2: meg... A fiatalabbnak a fiatal...
1: Ja, akkor rosszul emlékeztem, elnézést. A legfiatalabb bátyjának volt a kedvence, rá is emlékezzünk a dal kapcsán. Gondolom, vele együtt őrizték az állatokat kint a réten.
2: Igen.
1: Azért ide kapcsolódik a történet a dalhoz is. Befogom a lovam, ez jön tehát Zsuzsa kérésére, itt a Dankó Rádióban.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.

0: Rádiója.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Zsuzsával beszélgetünk a Kanyargó Tisza partján. Ezt a felvételt hallgatjuk hamarosan. Itt töltötte a gyermekkorát? A Tisza partján?
2: Nem. Hát nem messze volt hozzánk a Tisza, de ez, amiről szól, ez a Domráthoz tartozik, ez a két nóta.
1: Nem, kihez tartozik? Bocsánat, mert szerintem a hallgatók sem értik.
2: Dombrád.
1: Dombrád? Mint település?
2: Dombrád, igen. Igen, igen.
1: Uh-huh. És hogyan tartozik Dombrádhoz?
2: Hát úgy tartozik oda, hogy sajnos apámnak volt egy rossz döntése, itt hagyta a családot, hát akkor már csak a bátyám meg én voltunk még, sőt már én sem voltam, én már férnél voltam, bátyám volt már egyedül, aki nem volt nős, és elment egy asszonyjal, itt hagyta a családot, de úgy tessék elhívni, hogy aztán annyira, mert ő nagyon családszerető ember volt, és ez annyira megviselte, hogy utána saját maga vetett életének véget, mert ő jött volna majd látogatóba hozzánk, és azt már nem teljesítette, mert előtte öngyilkos lett.
1: Mertem. Gyakorlatilag...
2: Hát ő megbánta, amit csinált, mert látszott rajta, amikor ritkán találkoztunk is.
1: És egyébként a családi legendáriumba úgy került bele ez a történet, hogy volt egy elhibázott döntése az édesapjának,
2: igen,
1: akkor?
2: Igen, igen, igen. Én ezt így tudom fölfogni, mert ha ő jól meg lett volna a másik asszonynal, akivel elment, akkor nem csinálta volna ezt, meg nem látszott volna rajta az a fájdalom, mert látszott rajta, hogy nincs vele nyugodva a sorsába.
1: Mi lehetett a fő problémája? Azt, hogy nem működött az új kapcsolata, vagy...
2: Igen, igen. Ő ott nagyon csalódott, tehát meg ő szerintem nem volt az a típus, hogy ő csak úgy félre dobja a családját könnyen, nem volt egy átgondolt döntése, én erre tudok gondolni, mert azért, hogy elég gyorsan küzdöztek ott, amit hallottunk ott az ottani szomszédoktól, hogy elég rosszul is éltek, tehát ő nagyon-nagyon nem érezte ott már jó magát. A nővérem az mondta is neki, mikor utoljára itthon volt látogatóba, hogyha megbánta, akkor semmi gond, akkor veszünk egy kis házat, segítünk benne neki valahol, és akkor jöjjön vissza. De ő ezt nem tette meg, hanem inkább az öngyilkosságot választotta. Ami szintén hihetetlen, hogy történt, mert egy ilyen alsó jegyletjük volt, oda fölvert egy 200-as szöget, és ráadásul a, jaj, bocsánat, elképzelhető, hogy jön a nyugdíjam, mi lesz most velünk akkor?
1: Hát nem is tudom, vegy át a nyugdíját szerintem, mi meg addig játszunk egy felvételt a kedvencei
2: jó,
1: között,
2: jó? Akkor milyen gyűzök, akkor már jelentkezik, csörgök, jó?
1: No, amíg átveszi a nyugdíját, Zsuzsa, addig játsszuk akkor a kért felvételt a Kanyargó Tisza partján. Ez jön tehát itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Zsuzsával beszélgetünk. Már mi nálunk, babám. No, ez milyen emlékeket idéz meg önben, vagy kire emlékszik
1: a
0: dal kapcsán?
1: A művénnel lévő élményen. Tudnyílik, tehenünket lekötjük, úgy hívták, hogy Körösér, és a két oldalában
0: hogy hívták? Bocsánat, mert nem értettem, de érdekes neve lehet. Hogy hívták? Körösér.
1: Azért lehetett a Körösér a nevevel, valahonnan Körösér jött, és a Tiszába folyt ez bele.
0: Aha, jó, most már értem. Körösér.
1: És két oldalán volt ilyen széles sár, ami legelőre ki lehetette váltani, nem tudom, oda voltak a teheneink kikötve. És akkor mentünk odát kötni a nővéremmel a teheneket, és ő meglátta, ott mellette volt ilyen gabona. Bocsánat, egy kicsit sietem, most fúrattam.
0: De semmi gond, hát az a lényeg, hogy átvette a nyugdíjat. Az a legfontosabb egyébként tényleg. Szóval oda mentek a nővérével.
1: Igen, mentünk a teheneket arrébb kötni, és akkor a nővérem meglátta, hogy ilyen nagy, hát akkor még a búza is szerintem ilyen magasabb volt, mint a, vagy a rozs, teljesen mindegy, egy ilyen gabona féle volt ott, és vannak ott a, hát nem messze oda az éjparthoz, volt egy hatalmas sárga barackfa. És akkor nővérem kiszúrta azt, hogy menjünk, nézzük meg, mert az biztos senki. Ki is ment, vagy oda is mentünk, néztük, hát mikor, akkor nem is volt ott senki, meg semmi az ég egy világon. Azt mondta a következőnél, hogy kössük arrébb a tehenet, akkor hozunk egy szatyok, és viszünk innen sárga barackot, mert a bátyám meg katona volt, azt mondja, jön majd szabadságra, mert mindig megéreztük, hogyha jut szabadságra haza, és akkor majd annak is tudunk barackot adni, mert nekünk szerintem ilyen gyümölcsfánk nem volt. És mire visszamentünk, akkor arra láttuk, hogy már össze van kupacolva, ugye, ami lepotyogott barack kupacokba volt rakva. És mondtam neki, hogy nővérem, ennek már van gazdája, hát látod, hogy össze van kupacolva. Négyszer találkozz vele, hát ki lehetett az áldozat? Én, a fiatalabbik, hogy menjek föl a fára. Letettem a cipőn, fölmásztam a fára, fettem a barackot, és akkor mondtam a nővéremnek, hogy de ide figyelj, te figyeljék, lesz, ne csak a barackot tegyen, ő csak tűnt a barackot, nem figyelt, és mikor én megláttam messze a fatatejről, hogy gyűn egy asszony a vállán egy villával, mondtam neki, te Juli, gyűn a gazdája barackfának, barackfának itt a gazdája, mondom, gyorsan gyűjek le a fáról, még akkor a cipőmet meg ott hagytam a fa alatt, úgy kellett visszaszaladni érte, és bebújtunk oda abba a nagy gabonába, és az asszony egy darabig ott hajtogatta még a gabonát is, gondolom, keresett bennünket, mert láthatta, hogy leugrátunk, vagy leugrottam a fáról. És akkor a vége az lett, hogy annyira nevetett a nővérem, hogy én úgy bevoltam ilyen, de ő meg nevetett, nem győztem rászólni, hogy ne neves már, mert észrevesz bennünket, megtalál. Mire egyszer láttuk, hogy a villamán arra a tanya felé megy befelé, akkor mehetünk előgyűrni csak.
0: De jó történet, nagyon jó történet. Hallgassuk is meg a dalt.
1: Igen,
0: így a
1: ugye
0: legvégén.
1: Ugye elműtött eszembe, hogy itt nem a makkot meg a megyet szedtük, hanem én a barackot szedtem, ugye, aminek a története.
0: Na, már mi nálunk, babám, ez jön tehát itt a Dankó Rádióban Zsuzsa kérésére.

flesh kishon yom. What a lesson world of a point then again. What should a friend back with salads my own? Or will I you at the most to be had? Kunya katai than the old chachi shad. Et the chihas on a don't at the yin. Tenuta e desh kishon yom. Or will I you at the most to be had? Kunya katai than the old chachi shad. Et the chihas on a don't at the yin. Deschi sogno rum, it van a május és itt van a nyár, ráncsi újból a karkarén. Mindenütt forgon a illat a fák, ott súg a fülembe, hogy szeretsz te hát. Érjen az élet, hiszen kell a tal, jöjjön a csóka, az este takar. Már ez a kis kapa dom tetején, gyere oda édes ott lényegén. Érjen az élet, hiszen kell a tal,

0: Olegénynek ugyanyák is angyalok. Fehértányi borotják, Olegénynek ugyanyák is angyalok.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Zsuzsa kedvenceivel. Azért Zsuzsa az ön életét szerintem igencsak meghatározta a gyermekkorban végzett munka. Ugye sokat beszéltünk arról, hogy az állatokat terelgették, a libákat ugye a réten, akkor ugye a tehenekre is vigyáztak, oda is kapcsolódik egy életre szóló történet. Szóval ezek a gyermekkori munkák azért tényleg nagyon szép emlékeket idéznek meg önben, és fontosak így voltak van, az életében, ugye?
2: Így van, és természetesnek vettük, nem lázadoztunk ellene, nem volt telefon, nem volt semmilyen rádió, is nagyon sokára lett ilyen kisnéprádió. Tehát nekünk ez természetes dolog volt, hogy hozzájárulunk a családnak a dolgaihoz, hogy mink is kivegyük a részünket a munkából.
1: Igen, abszolút, értem. Köszönöm szépen, Zsuzsa, hogy itt volt velünk, és mindezt megosztotta, beszélgessünk majd még. Vigyázzon magára, jó
2: nagyon
1: egészséget.
2: Nagyon szépen köszönöm én is, és jó egészséget az összes Dankó Rádió stábjának, meg mindenkinek, hallgatókkal együtt.
1: Köszönjük. Viszontlátásra, csókolom.
2: Köszönöm szépen, viszonthallásra.
1: Zsuzsát hallották, hamarosan pedig Juhász Katalin jön, és a Tudta népzenei szótár, utána pedig a Túl az Operencián című műsor Egri Józseffel. Popovics Lászlót hallották, találkozunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Bársony Mihály tekerő muzsikájával köszöntöm kedves hallgatóinkat. Dalőrzők sorozatunkban a mai Mihály nap alkalmából a híres délalföldi muzsikus hangszerkészítőre emlékezünk. Bársony Mihály 1915-ben Tiszaújfalu egyik tanyáján 8 gyermekes középparaszti család 7. gyermekeként született, és ezen a vidéken is maradt haláláig. A Bársony testvérek között Mihály és József volt zenei érdeklődésű. A gyerekkori tamburálás, vagyis citerázás után hamar rákaptak a klarinétra, tekerőre. Első tekerőjüket olyan romos állapotban vették, hogy zsákban vitték haza. Miska ügyesen kijavította, majd annak mintájára egy újat is készített. Kis idő múlva már hívták őket fosztásba, névestére, patkaporos bálokba, lakodalmakba muzsikálni. A tekerő muzsika a II. Világháború után fokozatosan eltűnt az alföld paraszti kultúrájából, azonban Bársony Mihály megőrizte a hangszerkészítés mesterségét és a zenei repertoárt. Az általa vezetett helyi citera zenekar műsoraiban rendszeresen megszólaltatta a tekerő lantot is. Az 1960-as évektől figyeltek fel rá a népzenekutatók, a 70-es évek elején pedig a népzene iránti megújuló érdeklődés és a táncház mozgalom hatására szinte egyik napról a másikra az érdeklődés középpontjába került. Fesztiválokra, népművészeti kiállításokra hívták, a fiatal népzenészek pedig egymásnak adták a kilincset nála. Hangszert rendeltek tőle, és tanulni jártak hozzá. Nem csak muzsikája, hanem az általa készített hangszerek is messzire vitték Tisza Alpár hírét. Életében több mint 200 tekerőt készített, jellegzetes, festett díszítésű, dupla dallamhúros hangszereit pedig később bársony típusú tekerőként tartották számon. 1968-ban megkapta a népművészet mestere címet. Bársony Mihály 1989-ben halt meg. Hangszerei és muzsikái azonban nem csak a népzenei mozgalomban hagytak nyomot. Tisza Alpáron ma is őrzik az emlékét. 1996-ban a település poszthumusz díszpolgárává választották, szobra áll a község központjában, az általa alapított hagyományőrző együttes pedig felvette a nevét. Róluk a következő dalőrzőkben még hallhatnak. Bársony Mihály már az 1960-as évek végén Szalagos Magnóra, később kazettára rögzítette újonnan készült hangszerei hangját és a gyermekkorában tanult dalokat. Szellemi és hangszerkészítő mesterségbeli örökségének egyik legfőbb megőrzője és továbbadója Szerényi Béla szerkesztésében 2001-ben jelent meg az első CD ezekből az archív felvételekből. Erről halljuk most a tekerő és klarinét együttesét.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
2: Október 1-e az idősek világnapja, és ezen a napon ismét élőben szól a nóta a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön 13 órától újra stúdiókoncerttel várjuk Önöket. Vendégeink lesznek 60-i Kis Gyöngyi, Szigeti Fercsi, valamint Nyári László és Cigány zenekara. Remek nóták, kiváló előadók, hamisítatlan dankó hangulat. Mindez október 1-én csütörtökön 13 órától élőben a Dankó Rádióban és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is. Tartsanak velünk, szeretettel várjuk Önöket!
1: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
3: Anyai örökség. A sorozat folytatódik. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoj ügyben. Megsemmisítette az Alkotmánybíróság a kúria döntését egy újságíró ügyében. Holnap is kellemes napos idő várható. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett feletteseinek, mások mellett az akkori legfőbb ügyésznek és helyettesének is, de nem indult eljárás az ügyben. A nyílt levélre reagált a Fidesz, a kormányfő és az ukrán pénzszállítók védője. A volt kormánypárt szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. Az ukrán pénzszállítókat védő ügyvédi iroda vezetője Horváth Lóránt ügyvéd szerint a Fidesz nyilatkozata felér egy beismeréssel. A kormányfő közösségi oldalán pedig azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyben. Csődbűnt egy gyanúja miatt nyomoz a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Dunakeszi járműjavító korábbi osztalék kifizetései miatt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint, miközben a cég fizetésképtelenné vált, jelentős osztalékot fizettek ki a tulajdonosoknak a megelőző években. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a kuria egyik döntését. A testület

0: Zuhant egy orosz hadászati bombázó gyakorló repülés során. A gép, amely fegyverzetet nem szállított, az Amuri régióban lakatlan területre zuhant. A legénység 6 tagja meghalt, egy túlélőt kórházba vittek, közölte az orosz védelmi minisztérium. A NATO nem kevesebbet, hanem még többet fog tenni Ukrajnáért, mondta az Észak-Atlanti Szövetség főtitkára. Mark Rutte felhívta a figyelmet, hogy a NATO keleti szárnya mentén ismétlődő drónincidensek azt mutatják, hogy a fenyegetések jellege folyamatosan változik, ezért erősíteni kell az integrált lég- és rakétavédelmi rendszereket. Moszkva célja szerinte az, hogy megossza a szövetségeseket és elterelje figyelmüket Ukrajnáról. Idehaza egy évvel később lép életbe Budapesten a 2 tonnánál nehezebb autók parkolási díjemelése, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A javaslat szerint 2028. januárjától a nagyobb súlyú személygépkocsik, valamint egyes tehergépkocsik a normál parkolási díj 2-szeresét fizetik Budapesten. A zöld rendszámos autók díjmentes parkolása januártól szűnik meg, emlékeztetett a hivatal. Az időjárásról: országszerte derült az ég. A maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is. Hajnalra foltokban köd képződhet. Éjszaka általában 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű. 18 óra 4 perc.
1: Túl az operencián. A Dankol Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes kedvestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Leo Fál Sztambul Rózsája című operettjéből Réti József énekelte Ahmed dalát. Érdemes ma is velünk tartani, hiszen olyan kiváló művészek előadásában hallhatnak szebbnél szebb dallamokat, mint Kalmár Magda, Tokodi Ilona, Házi Erzsébet és Udvardi Tibor. Ám elsőként hallgassuk meg Fényes Szabolcs és Harmat Imre Maja című operettjéből a Hadszad cárét, Galambos Erzsi, Korda György és Rátonyi Róbert előadásában. Ezután pedig Cerkovics Béla és Szilágyi László Csókos Asszony című operettjéből következik az Asszonykám adj egy kis kimenőt, az előadók Csombor Teréz és Szerednyei Béla. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Operencián, a Dankó Rádióban. A Csoportterápia című musicalt 2011-es bemutatója óta számos színház műsorára tűzte. A Madách Színház első musical pályázatának győztes darabját Harangi Mária rendezésében láthatta először a közönség, majd az évek során számos hazai színház is műsorára tűzte. A musical különlegessége, hogy hétköznapi emberi helyzetekről, kapcsolatokról, vágyakról és gyengeségekről mesél, sok humorral, miközben komolyabb pillanatoknak is helyet ad. Talán éppen ettől vált ennyire szerethetővé és népszerűvé. Most felidézzük a Csoportterápia világát. Hajdú Melinda énekel. Túl az Operencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Zenei kirándulásunk folytatásaként most Kalmár Magda hangján csendül fel a Rózsám, viruló kis rózsám című dal Huszka Jenő Erzsébet című operettjéből. Jó rádiózást!

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Lehár Ferenc a Cárevics című operettjének ősbemutatójára 1927. február 16-án került sor Berlinben. A történet középpontjában egy fiatal trónörökös és a balerina Szonya szerelme áll, amelynek útjába a rang és a kötelesség áll. Lehár Ferenc ebben a művében is gyönyörű, érzelmekkel teli dallamokat komponált, amelyek közül több is a közönség kedvencévé vált. Hamarosan felcsendül a szerelmi kettős, Házi Erzsébet és Udvardi Tibor előadásában. Ám előtte hallgassuk meg Behár György és Baranyi Ferenc szerzeményét Tokodi Ilona előadásában. Akit a szerelem. Tankó Rádió.

0: kedves hallgatóink! Vilicsi Tivadar a magyar színjátszás legendás nevettetője, kivételes humorával és utánozhatatlan egyéniségével évtizedeken át a közönség egyik nagy kedvence volt. Prózai és zenés szerepekben egyaránt emlékezetes alakításokat nyújtott. Most Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátékából hallhatjuk előadásában a francia király dalát. Túl az óperencián.
1: Vívtam életemben sok nehéz csatát, megkergettek engem árkomból koronát. Bármiféle néppel tűztem össze én, minden csépelt, ez már lőrtedén. Ütközetet sose nyertem, bármi jó.

Azt hiszem, hogy itt volt itt a baj. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj. Volt egy feleségem, áldott drága nő, mint egy káplár úgy parancsolt nékem ő. Néha veszekedni próbáltam vele, s az eredmény semmi, elkoptam bele. Ütközetet sose nyertem bár.

0: Azt hiszem, hogy itt volt itt a baj. Jaj!
1: Operettek, musicalek, a Zenész Színházak közkedvelt dallamai minden nap 18 órától túl az Óperencián.

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Lévai Szilveszter és Mihály Kunce világhírű musicaljének, az Elizabethnek Erkel Színházi bemutatójára 2025. október 3-án került sor Szentevajk rendezésében. A musical ismét visszatér a színpadra. A héten, pénteken, szombaton és vasárnap újra láthatja a közönség a nagyszabású produkciót. Jó szórakozást kívánunk! És most ízelítőül következzen a musicalből a Végső tánc című dal. Énekel Szabó P. Szilveszter. Dankó Rádió.

szám. Van itt nagy és pici lámpa, ezt nem tetszik, szerint váltja. Ha egy gombot megnyom, befütyül a szél. Ez a kecses kicsi kagyló reggel cica mosdásra jön. Itt befűthet, ha már velem, de a dél. A pincér kopog este, kérdi öntől szinte estve. Reggel milyen teátó hajt?

Kedves hallgatóink, Túl az Operencián című műsorunkat a Pécsi Nemzeti Színház zenekarának muzsikájával zárjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várom Önöket holnap is. Nem sokára jönnek a hírek, majd utána érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit névzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét, és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó!

0: Műsorajánló. Népek dalai, világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Szabó Tamás vagyok. Péntek este annak a zenekarnak az akusztikus koncertjét hallhatják, amely világslágereket ültet cigány zenei közegbe, és autentikus cigány dalokat is játszik. A csapat egyik motorja, egy tévés tehetségkutató győztese, Olá Gergő. A Soul zenekar koncertjét világzenei műsorunkban hallhatják pénteken 23 órától.
2: Egyszer volt, hol nem volt.
3: Még az operenciás tengeren is túl.
4: A mese tanít.
3: Még veszélyeztek is valaki, ilyen hiába valóságokat.
4: Megnevettet.
5: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
4: Ám végül mindig győz az igazság.
3: Na fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
4: A Magyar Népmese napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: November 4-től lesznek nyilvánosak az ügynök akták. Megújul a Szántódi és a Tihanyi Komp kikötő. Holnap is kellemes, napos idő várható. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Demeti Mea, a mikrofonnál Szlotta Judit. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynök akták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Először a 6-os kartonok, B-naplók és mágnes szalagok adattára kerül fel a nyitottakták.hu oldalra, majd jövő februárig a beszervezési dossziék is nyilvánossá válnak. A Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürcht Pál nyílt leveleiben azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett feletteseinek, mások mellett az akkori legfőbb ügyésznek és helyettesének is, de nem indult eljárás az ügyben. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető bármilyen politikusi nyilatkozatot. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor idézem, a megfélemlítésükre törekvő, jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Főként a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt hetekben többször bírálta a vádhatóságot, egyebek mellett hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal vádolta. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket idézte be csütörtöki ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvény módosítását. Kósa Lajos pedig akkori Fidesz frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. A vizsgálóbizottság azt akarja kideríteni,

0: kerékpártárolók, vizes blokkok és szolgáltató egységek épülnek. A beruházás jövő évi befejezéséig a kompok menetrend szerint közlekednek. Közép-Kelet-Európából elsőként a fővárosi állat- és növénykert nyerte el a világ legnagyobb állatjóléti tanúsítója, az American Humane Society rangos nemzetközi minősítését, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A budapesti intézmény ezzel a világ állatkertjeinek élvonalába került, és mostantól 5 éven át viselheti a kiemelkedő szakmai elismerést jelentő védjegyet. A maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is. Hajnalra foltokban köd képződhet. Éjszaka általában 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű. 19 óra 4 perc.
1: Húsz csak prímás. Nótacsokor a Dankó rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
2: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdődik a Dankó Rádió Húsz csak prímás, ha tehetik, a következő egy órában is tartsanak velünk. Műsorunkat ma azzal a művésznővel kezdjük, aki 2023-ban átvehette a Dankó Rádió Magyar Nóta díját. Ő Hatvani Kis Gyöngyi, akinek a folytatásban László Imre és Félix János dalában Szalay Antal zenekara muzsikál. Elküldöm a levelemet. Érika Hajlika búzakalász, Darázs Miska nótájával folytatjuk, valamint Fonyó Barbarával és Tordai Zoltán zenekarával. Ez a felvétel, csak úgy, mint az ezt követő, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Egy asszonynak 9 a leánya, ezt a dalt majd Koltai László énekli el, akinek Nyári László zenekara muzsikál. Csak itt, csak nálunk a Dankó Rádióban. Tartsanak velünk!

Hallottam egy régi nótát. Már is Fejes Imre dalával folytatjuk, valamint Szabó Sándorral és Jeremiás Béla zenekarával. Aztán archív felvételről elhangzik Banda Ede és Horthy Lajos dala. Két szép lánya van a kapitánynak. Cselényi Józsefet Farkas Jenő zenekara kíséri. Ez a legény most kezd nékem tetszeni. 1965-ből hallhatjuk Jákó Vera hangját, valamint Magyar Imre és zenekara muzsikáját, ahogy azt Lengyel Miska megírta. Majd Járosi Jenő frissére kerítünk sort, áll a bál a nagykocsmában. Budai Beatrixnak Ifjabb Sánta Ferenc zenekara játszik nem sokára.

Érdi, Váli és Budapesti Dankó klubos felvételekkel folytatjuk. Budapesten 2016. szeptember 26-án a Thália Színház látta vendégül a Dankó klub csapatát. Színpadra lépett azon az estén Szalay Antalé zenekara, valamint többek között Ihos József is. A művészektől nem sokára a Leszakadt a pince lakat című dalt játsszuk. Kalmár Tibor nótája szól, ezt megelőzően a szegedi sürgőny pózna. Bányai Mártonnak Miskolci Balog Zoltán együttese játszik. De most még hallgassuk meg Gömöri Sándor hallgatóját, a Marosmenti Fenyves Erdőt. Szilágyi Sándor következik, és Berki Péter zenekara.

a maros menti benyves erdő aljában. Öreg baka úgy

már is folytatjuk a Hús csak prímást. Fényes György és ifjabb Berki Béla zenekarának egyik közös 2022-es felvételével. Járóka Sándor és Babusa Miklós dalának címe A mi boldog szerelmünket. Aztán 6 nap óta szól a nóta címmel Pék László fakad darra. Jön majd Angyal Armand és Adorján Sándor csádása.

adtam tegnap a babámnak. Hamarosan Madarász Katalint, a Dankó Rádió 2024-es életműdíjasát halljuk, Váradi Aladár és Fekete Ferenc dalának előadójaként. Majd Éliás Tibor és Bangó János zenekara következik Szirmai László dalával. A szép asszony veszedelem.

A szép asszony veszedelem, csuda dolog a szerelem, nagyon vigyáz a szívedre, kics pajtás. Mint egy kertész a virágra, jobb, ha vigyázol rája, ne legyen a rózsa ágon vadpajtás. Azt hazudja éjjel-nappal gondol rád, sokkal előbb megcsana, mint gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet, tartsd nyitva a két szemedet, a szép asszony sok mindent megér. Azt hazudja éjjel-nappal gondol rád, sokkal előbb megcsap, mint ha gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet, tartsd nyitva a két szemedet, a szép asszony sok

0: Az a biztos, ahogy lehet, tasnyit, ha a két szemedet szép asszony, a sok mindent megér.
1: Hamarosan a Te hoztad az első forró napsugaras című dalt halljuk Máté Otéliától és Déki Lakatos Sándor zenekarától. Zsigmond István szerzeményéből ez a felvétel 1997-ben készült. Majd 2024-ből hozunk egyet, méghozzá egy olyat, amely Tolnai Andrással készült, a 2024-es esztendő Dankó Rádiós Magyar Nóta díjasával. A művész úr Kis Angyal Ernő dalát énekli Johann János zenekarával. Jaj, de szép kék szeme van magának. Aztán Jó a lány, szép a lány címmel Járosi Jenő csárdását játsszuk Pintér Györgyitől és Radics József zenekarától.

egyet, Leszler József és Segesdi László frisse szólt 2015-ből Kollár Katalin és Sárközi Béla zenekarának előadásában. Kedves hallgatóink, eljött a búcsú ideje, hamarosan véget ér a mai Húscsak Prímás. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is. Most még itt a Húscsak Prímásban Miskolci Balogh Zoltán zenekarát halljuk, sok-sok dalt játszanak nekünk, többek között az Elhagyott az asszony címűt, Ne mondja senkinek, Kalapom, kalapom csurgóra és az F-dur friss csárdást. Viszont hallásra, Morvai Noémit hallották.

0: műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Október 1-e az idősek világnapja, és ezen a napon ismét élőben szól a nóta a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön 13 órától újra stúdiókoncerttel várjuk Önöket. Vendégeink lesznek Hatvani Kis Gyöngyi, Szigeti Fercsi, valamint Nyári László és Cigány zenekara. Remek nóták, kiváló előadók, hamisítatlan dankó hangulat. Mindez október 1-én csütörtökön 13 órától élőben a Dankó Rádióban és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is. Tartsanak velünk, szeretettel várjuk Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
3: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
2: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
4: Hogy volt? Szombaton 15 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: November 4-től lesznek nyilvánosak az ügynök akták. Hátrányos volt a Brexit a brit kormányfő szerint. Holnap is kellemes napos idő várható. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Demeti Mea, a mikrofonnál Szlotta Judit. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynök akták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vett igénybe. Először a 6-os kartonok, B-naplók és mágnes szalagok adattára kerül fel a nyitottakták.hu oldalra, majd jövő februárig a beszervezési dossziék is nyilvánossá válnak. Csődbüntet gyanúja miatt nyomoz a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Dunakeszi járműjavító korábbi osztalék kifizetései miatt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint miközben a cég fizetésképtelenné vált, jelentős osztalékot fizettek ki a tulajdonosoknak a megelőző években. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette azt a szabályt, ami kizárta a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségét a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés néhány esetében. A döntés jövő júniustól érvényes, hogy időt hagyjanak a jogalkotónak új keretek kidolgozására. A testület célja nem a büntetés enyhítése, hanem a jogállami garanciák biztosítása. Egyetlen hét alatt 12 civil halt meg, és mintegy 200 megsebesült a Kijev elleni orosz légi csapásokban. Az ukrán főváros katonai közigazgatásának szóvivője tudatta azt is, hogy ezzel egy hónap alatt 31-re nőtt a halálos áldozatok, és 360-ra a sebesültek száma, köztük 16 gyermek. 100-nál több lakóépületbe csapódott be drón vagy rakéta. Károk keletkeztek benzinkutakban, egészségügyi és oktatási intézményekben. Halálos áldozata is van a reggel történt szlovákiai általános iskolai késelésnek. Szaniszló falván a tanítás kezdetekor egy 8-os fiú rátámadt tanáraira és iskolatársaira. Egy idősebb nő életét vesztette, egy másikat mellkasi sérülésekkel vittek kórházba. Válságos állapotban van egy iskolás lány is. Az elkövetőt elfogták, egyelőre nem tudni, mi lehetett a fiú indítéka. A brit miniszterelnök szerint az EU tagságuk megszűnése nagyobb károkat okozott, mint amennyi hasznot hajtott. Endéből nem a kormányzó munkáspárt kongresszusán arról beszélt, hogy a Brexittel egyebek mellett gyengült a bevándorlás feletti ellenőrzés és a hozzáférés az uniós piacokhoz. Nem említette az újbóli EU-s csatlakozás lehetőségét, ugyanakkor London és az unió között hosszú távú kapcsolatrendszer kialakítását szorgalmazta. Idehaz

0: Önként megélénkül a szél. Éjszaka általában 4-10 fok várható, de a hidegre hajlamos szélcsendes helyeken fagypont köré is lehűlhet a levegő. Napközben 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A következő napokban kellemes, kora őszi időre számíthatunk. 20 óra 4 perc.
1: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

Jó estét kívánok! A Gyimesben, Hidegség patakán 1936-ban született és 2023-ban elhunyt Timár Viktor Trifán muzsikált Táncházban című műsorunk első perceiben egy medvést. Népzenei válogatásunk első részében e különleges zenei világú vidék dalai szólnak. Először Majorcsics Emese énekel egy keservest, majd ismét Timár Viktor muzsikál. A sort a néhány éve elhunyt pécsi énekes, muzsikus Molnár Éva zárja, a Vasmalom és a Méta együttesek volt tagja.

100 éve a mezőségi válaszúton született Kallós Zoltán évekig tanítóskodott, illetve dolgozott Gyimesben. Itteni kedves dalait Juhász Zoltán furulyás kíséretében énekli, aztán a Téka zenekar a Szüzeké című lemezéről szól egy gyimesi összeállítás. Muzsikál Vizeli Balázs, Havasréti Pál, énekel Tárnoki Beatrix.

0: Zalai dallamok következnek Táncházban című műsorunkban. A sort egy eredeti felvétel indítja, Molnár István énekli a közismert Elmentem én a vásárra félpénzzel kezdetű dalt, majd a Ne felejts, aztán a Harangláb együttes játszik zalai népdalokat.
1: Elmentem én a vásárra félpénzzel, ott vettem én egy csukot félpénzzel, csukon mondjak, hogy elmentem én a vásárra félpénzzel, ott vettem én egy kislány félpénzzel, kislány mondja, szeretném a mellája fakadném, csukon mondjak, hogy

mondja Sapolya, kislaj mondja szeretném, a mellája fakat ném, csukom mondja kut. Elmentem én a vásárra fél pénzzel, otthon vettem én egy libát fél pénzzel. Libba mondja Gelunga, Réca mondja Sapolya, kislaj mondja szeretném, a mellája fakat ném, csukom mondja kut. Elmentem én a vásárra fél pénzzel, ottan vettem én egy disznót fél pénzzel, disznó mondja rizsölbá, rizsölömbá opányá. Libba mondja Gelunga, Réca mondja Sapolya, kislaj mondja szeretném, a mellája fakat ném, csukom mondja kut. Elmentem én a vásárra fél pénzzel, ottan vettem én egy kacskét fél pénzzel, kacska mondja amába, amalemba opanya, disztó mondja rizsölbá, rizsölömbá opanya, libba mondja Gelunga, Réca mondja Sapolya, kislaj mondja szeretném, a mellája fakatném, csukom mondja kut. Elmentem én a vásárra fél pénzzel, ottan vettem én egy csikót fél pénzzel, csikó mondja nyihá, hát kizöldült bal a hálá, kacska mondja amalba, amalemba opanya, disztó mondja rühölbá, rühölömbá opanya, libba mondja Gelunga, Réca mondja Sapolya, kislaj mondja szeretném, a mellája fakatném, csukó mondja kut. Elmentem én a vásárra fél pénzzel, ottan vettem én egy csibét fél pénzzel, csibba mondja csip csip csip, aki fürgép több a csip, csikó mondja nyihá, há, kizöldött bar a hára, kacska mondja amalba, amalemba opanya, disztó mondja rühölbá, rühölömba opanya, libba mondja Gelunga, Réca mondja Sapolya, kislaj mondja szeretném, a mellája fakatném, csukó mondja kut.

Táncházban című műsorunkban Juhász Zoltán kísérte Kallós Zoli bácsi énekét. Az ő lánya, Juhász Réka és fia, Juhász Dénes összeállításukat egy zalai patakról nevezték el, méghozzá a Kerkáról. Aztán a Táncházban című műsorunkban már hallott Vizeli Balázs unokaöccse, Vizeli Bálint következik, Göcsei zalai dallamokat játszanak zenésztársaival, az énekes Annus Réka. A zenekarban szintén muzsikál egy Vizeli, méghozzá Máté, akit a Góbé zenekarból is ismerhetnek, valamint Egervári Mátyás és Tímár András.

kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkat Vizeli Balázs zenekarának a Szeretnek felvétele zárja. Szabó Dániel cimbalmos játszik a zenekar tagjaival Sopron megyei cimbalom muzsikát. A felvétel előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Műsoraink visszahallgathatók a mediaclip.hu

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Indul a Népek dalai, a Danko Rádió világzenei válogatása. A következő három órában ezekkel a színes világzenékkel bejárjuk az egész földet. Ma este például hallunk világzenét, 2026-osat Görögországból. Aztán kínálunk egy egyiptomi muzsikát is, és meghallgatjuk a Kerekes Band és a Dalindab közös koprodukcióját is. Kellemes estét kívánok mindenkinek! A világzenei forgatagot itthon kezdjük ma este, játszik a Karaván Família, íme a Sugar and Roma.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Irány most Görögország, egészen pontosan Kréta, a sziget legismertebb hagyományos vonós hangszerének egyik legjelentősebb mai mesterével folytatjuk. A hangszer a krétai líra, mestere pedig Stelios Petrakis. A kisméretű, körte alakú vonós hangszert függőlegesen a térden tartva szólaltatja meg, a húrokat pedig nem az újbegyekkel, hanem a körmeivel érinti. Hangja egyszerre érdes és lebegő, az alaphangok és a felhangok határán szólal meg. Stelios Petrakis egyébként hangszerkészítőként is ismert, maga készíti líráit, valamint a krétai fémhúros lantot, a laútót is. Lyric című korongján a krétai hagyomány több mediterrán, valamint a közel-keleti hangszeres kultúrával találkozik. A líra és a laúotó mellett hárfa, nagybőgő, mandolin és harmonika is szereplő lemezen, de hallhatunk különböző dobokat és fúvós hangszereket is. A közreműködők között pedig ott van Georgios Xyloris, akinek regettes hangja a hamarosan hallható dalban is kapcsolódik Petrakis sötét tónusú dallamaihoz. Agrilosa dal címe, annak a krétai bortermővidéknek állít emléket, ahol Stelios Petrakis és a dal szövegét író testvére Janis felnőtt. Ahogyan majd hallhatjuk, a dobok, a sípok és a dudák egyre sűrűbb hangzást építenek, amely közösségi ünnepérzésével ajándékoz meg bennünket. Világzene következik Krétáról, Görögországból, Stelios Petrakistól és Georgios Xyloristól. A dal az Agri.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádió.

Világzenék szólnak a Dankó Rádióban esténként. Ilyen a következő is, ezúttal Egyiptomból. Előadója Nada El Shazli, ő egy egyiptomi kísérleti popzenész, aki Kairó és Montreal között élt, és 2025-ös korongján a tradicionális hangzást egy álomszerű filmes popvilággal kapcsolja össze. A Laini Tani című korongon mezőhangok, elektronikus textúrák és egy vízzel megszólaltatott különleges hangszer a hidraulofon is helyet kapott. Nada El Shazli zenéjében a régi és a modern hangzások folyamatos párbeszédben vannak. Korábbi munkáiban a zaj, a punk és a klímaszorongás is erősen jelen volt, ezen a korongon viszont mindezt a popzene felől közelíti meg. Elsősorban zeneszerzőként gondol magára, de azt is mondja, hogy ő rendező, aki filmeket készít kép nélkül, csak a zene erejét használva. Talán ebből a nehezen megfogható kettősségből is fakad a korong különleges atmoszférája. A megosztottság a két lakiságában is megjelenik. Úgy érzi, Montrealban kívülálló, egyedül Egyiptomban érzi magát otthon, bár már nagyon zsúfoltnak gondolja hazáját. Nada El Shazli muzsikája következik 2025-ből az egyiptomi zenésztől.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Magyar muzsikával folytatjuk, jön a Kerekes Band és a Dalinda közös felvétele, a Szent János Bogár, ez a Vadon című korongon jelent meg. Ezen a Csángó Funk professzionális művelőjéként ismert Kerekes Band ezúttal akusztikusabb hangon szólal meg, a Dalinda pedig az a cappella világából kilépve zenekari kísérettel mutatja meg a női ének erejét. Ez a találkozás nem a két világ versengéséről szól, sokkal inkább arról, hogyan tud egymás mellett élni a ritmus és a tiszta hang. Hallgatva a dalokat, azonnal érezzük az ösztönös energiát az érzékeny énekkel párosulva. A mindjárt felcsendülő Szent János Bogár című dal már címével is ezt az érzékenységet sugallja. Amúgy a Vadon című közös lemezük a Fonó jubileumi vinyl sorozatában jelent meg, olyan anyagként, amely egyszerre őrzi a tradicionális népzenei hangzást és keresi azok mai új megnyilvánulási formáit. Hallgassuk a Kerekes Band és a Dalinda közös 2026-os felvétel.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, ezúttal világzenével a Balkánról.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek! Újra szólnak a világzenék a Dankó Rádióban. Korábbi műsorainkat is meghallgathatják újra a MediaClicken, ami egy weboldal és egy alkalmazás is, ingyenesen letölthető az áruházakból. Már is mondom, mire számíthatok a következő egy órában. Hallunk világzenét 2025-ösen itthonról, a Bachelán zenekartól. Aztán tunéziai világzenével is készülünk, és a Mexican Institute of Sound tengeren túli világzenéjére is sort kerítünk. További jó rádiózást mindenkinek. Balkáni muzsikát ígértem, íme Boszniából a Divan Hana zenekar játszik.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádió.

A világzenei válogatást hallják, ez a Népek dalai a Dankó Rádióban. Magyar dallal folytatjuk, játszik már is a Baselán, második nagylemezékről hallgatunk egy dalt. A korong címe Titkon, és felkerült a World Music Charts Europe listájára is előkelő helyen. A Herédi Zsombor köré szerveződött együttes az autentikus folk gyökereiből indul ki, de zenéjükben a magyar népzene, a balkáni ritmusok és az erdélyi cigányzene elemei is természetesen találkoznak. Hangzásukat gazdag, improvizatív energia mozgatja, miközben a harmonika, a szaxofon, a klarinét, a brácsa, a nagybőgő, a hegedű, a cimbalom, a gitár és az ének együtt alakít ki egy mai lendületes megszólalást. A Baselán zenekarral folytatjuk 2025-ös korongjukról.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek dalai. Emel Matlouti, tunéziai születésű zeneszerző, énekes és aktivista következik. Ő mindig is hitt abban, hogy a hang, különösen az énekhang a legerősebb eszköz az ember kezében. Ezt az erőt ünnepli abban a dalban is, amelyet hamarosan meghallgatunk tőle, a Sauti című szerzemény, arabul annyit jelent az én hangom. Ahogy ő maga fogalmaz, ez a dal egy tisztelgés a hangom előtt, és ez az a hangszer, ami teljes mértékben meghatároz. A felvétel még a járvány első hulláma alatt készült New Yorki otthonában, amikor Emel nem csak a külvilágtól, hanem átmenetileg saját énekhangjától is elszigetelődött. A Sauti hangzás világában arab gyökerek, elektronikus kísérletezés és költői drámaiság keveredik. Emel azt mondja, a hangja a mélysége, a bátorsága, az igazsága. A Sauti nem pusztán a hangjáról szól, ez a dal az akaratunk hangja, ahogy a sötétségből a fénybe lépünk és visszavesszük az erőt. Hallgassuk akkor a dalt, a tunéziai származású Emel muzsikája ez a Dankó Rádióban. Íme tehát

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

0: mondasz.
1: Itt a Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Érkezik hozzánk már is a Mexican Institute of Sound, amely igazából úgy tűnik, mintha formáció lenne, de nem, mögötte Camilo Lara-t találjuk. Nevét nem csak a táncolható elektronikába oltott latin ritmusok tették ismerté, hanem a zenéjén keresztül megfogalmazott társadalmi és politikai üzenetek is. My America is not your America. Ezt a hagyományt viszi tovább ez a dal is, egyenesen az amerikai politikai megosztottság szívébe célozva. A dal szövege és klipje egyszerre reflektál a Black Lives Matter mozgalomra és a Trump korszakra, miközben arra biztat, ne maradjunk csendben. A cím önmagában is kiáltvány, az én Amerikám nem a te Amerikád. Camilo Lara szerint mindenkinek választania kell, melyik oldalára áll a történelemnek, akik előre viszik az emberiséget, vagy akik visszahúzzák. A dal Graham Coxonnal, a Blur legendás gitárosával közös szerzemény. Coxon nem csak gitáron játszik a felvételen, de énekel is, saját hangját és zenei identitását adja az anyaghoz. Azt mesélték, hogy fantasztikus volt a közös együttműködés. Lara szerint az egyik legemlékezetesebb stúdió pillanat volt számára eddigi karrierje során. Íme tehát a mexikói Camilo Lara projektje, a Mexican Institute of Sound, Graham Coxon közreműködésével. My America is not your America.

0: Rövidesen 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Egy saját felvételünket hallják már is, egy koncertfelvételt a 23-as Dankó Gáláról.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik a Népek Dalai, ez a világzenei válogatás éjfélig a Dankó Rádióban. A színes világzenei forgatagban ma este énekel még a kurd származású Aynur, dalának címe Emelt fel az igazság szolgáltatást. Aztán hallunk dalt a marokkói Walid Ben Selim tolmácsolásában, és albán világzenével is készülünk. Elsőként azonban itthonról egy saját felvételt hallunk, amelynek előadói a Parnograszt, a Prímás pedig ifjabb Sárközi Lajos. A felvétel 2023. decemberében készült a Dankó Gálán, a Magyar Zeneházában. Egy négy dalos egyvelek következik csaknem 8 percben. Romano Bio, Cigány soron nem merek eljárni, Erdőszínen sátoroznak a cigányok, és rávágok a zongorára. Következzen a Parnograszt, és ifjabb Sárközi Lajos a Dankó Gáláról.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádió.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Hallgassuk a világzene egyik leghatásosabb női hangját, a kurd származású énekesnőt, Aynurt. Gyerekkorában az éneklés épp oly természetes volt, mint a levegővétel. A közösségi élethez hozzátartozott a dal, a történetmondás és az emlékezés. Aynur pedig ezzel a zenei örökséggel a szívében érkezett meg Isztambulba, ahol már profi énekesnőként indult el a zenei pályán, és ahol a különféle kultúrák és hangzások találkozása tovább inspirálta művészetét. Aynur a kurd muzsika ikonikus alakja, aki koncertjein egyszerre szólaltatja meg a hegyvidéki falvak dallamvilágát kortárs nyugati zenei irányzatokkal. Különleges hangszínnel díszített énektechnikája és mély érzelmes előadásmódja azonnal felismerhetővé teszi. Repertoárjában a szerelem és vágyakozás, a száműzetés és remény, a küzdelem és ellenállás motivumai keverednek. Fontos számára, hogy kurd nyelven énekeljen, egy olyan nyelven, amelyet sokáig tiltottak és amely ma is politikai súllyal bír. Számára ez nem csak zenei, hanem identitásbeli állásfoglalás is. A nyelv a közösséggel való kapcsolatot, az emlékekhez és szokásokhoz való kötődést is jelenti. Íme a kurd énekesnő Aynur 2024-es felvétele. A dal a Rabe Edlaye, magyarul annyit tesz, emelt fel az igazságszolgáltatást.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek dalai. Következő dalunk előadója Walid Ben Selim, aki hangjával és színpadi jelenlétével képes hidat emelni kultúrák között. Koncertje nem csak zenei fellépés, hanem egy rituális tér is, ahol az ének imává alakul. Walid Ben Selim Casablancában született 1984-ben, gyerekkora óta zenél, előbb a helyi konzervatóriumban hegedült, és már fiatalon a marokkói Naïda mozgalom egyik meghatározó alakja lett. Később Franciaországban folytatta tanulmányait és zenei útját, ahol megalapította első zenekarát. Művészete kezdetektől hidakat épít a klasszikus arab költészet és az elektronikus zene a középkeleti és a nyugati világérzékelés között. Előadásában gyakran olyan ősrégi költőket idéz meg, mint például Kabir, akinek idézeteit a legaktuálisabb társadalmi kérdésekhez kapcsolja. Legyen szó menekültekről, identitásról vagy szabadságról. Jelenlegi munkáiban egyre inkább a csend és az égi hangok felé fordul, hisz abban, hogy a zene képes begyógyítani az emberi történelem sebeit, összekötni közösségeket, elmesélni a kimondhatatlant. Hallgassuk a casablancai születésű Walid Ben Selim 2024-es dalát. A címe Nasma.

0: Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.
1: Beautiful tango, take me by the hand.

világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. 2020-ban Albánia fővárosa Tirana fővárossá válásának 100. évfordulóját ünnepelte. Ebből az alkalomból rögzítettek egy albumot is a város zenészei, és ez magába sűríti a település örökségét és művészetét. Egy hangos képeslapnak, egy kis emléktárgynak szánták a lemezt a készítők, amelyet az országuknak és a világnak küldenek. A korongon hallható közreműködő zenészek az albán zenei élet veteránjai, valamint feltörekvő sztárok. Így a közreműködő csapatban helyet kapott például olyan közel 50 esztendős karriert befutó legendás mester, mint Hegorán Csámbari és Izmail Kavályá klarinét művészek, de Rafael Csaká harmonika művész játékát is élvezhetjük. Az emlékalbumon olyan új tehetségekkel is megismerkedhet a közönség, mint az albán zene várható jövőbeli sztárja Eraldo Feto hegedűs és Dritán Hekuráni akusztikus nagybőgős. Végül, de nem utolsó sorban bemutatják tehetségüket a korongon a Tafai testvérek is, akik szakmájuk szerint sikeres üzletemberek, de a tiranai zenei élet szenvedélyes képviselői is. Most a Tirana Tirona All Stars következik. Együtt a legnagyobb balkáni muzsikusok Albániából, a daltőlük a Te Servite in Namaz Gyáse.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világ

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádió.

A mai utolsó világzenét hallották a Dankó Rádióban. Remélem találkozunk holnap este is, én számítok a figyelmükre. A himnusz követően kezdődik az éjszakai dalcsokor. Most pedig itt a búcsú ideje, a Népek Dalai szerkesztőműsor vezetőjét, Szabó Tamást hallották. További jó rádiózást!

Zenera Gyúrja. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Eşik eşik.

Dankó Rádió. Veszprémben FM 95,6. A Magyar Zene Rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Dankó Rádió 20 csak prímása már is kezdődik. Mai első nótánk Sasnáci hallgatója. Nem érdemes sírni, ha gyötör a bánat. Az előadók Gáspár Anni és ifja Berki Béla zenekara. A felvétel pedig 2022. júliusában Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. A következő felvételt is ebből a műsorból hozzuk Önöknek. Mondja meg annak a kislánynak címmel, majd Farkas Rozika énekel, akinek ifja Berki Béla zenekara játszik. A művésznő 2025-ben átvehette a Dankó Rádió Magyar Nóta díját. Majd egy olyan előadó következik, aki 2023-ban a Dankó Rádió cigányzenei díjasa lett. Ő ifjabb Sárközi Lajos, aki majd zenekarával együtt Jenei Gábornak játszik. Ilyen asszony való nékem. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Petőfi Sándor megzenésített verse után jöjjön a Zúg az őszi szél című dal Szöllősi Emese és Szalay Antal zenekarának tolmácsolásában. A Prímás 2025-ben cigányzenei díjas lett. Látod, édesanyám, miért szültél a világra? Benedekfi Katalintól és Baranyai István zenekarától szól majd az Andalgó Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból. A szeretőm Dunántúli, Utri Anna énekli a Kalmár Tibor és Fehér István csárdását Bura Sándor zenekarának kíséretével. Majd Puka Károlyék húzzák Nográdi Tóth Istvánnak, aki az Ég a kunyhó, ropog a nád című frissel érkezik.

0: semmi kell.
1: Érdi, Pannonhalmi és budapesti dankóklubos felvételek következnek. Budapesten a mikroszínpadon készítettük azt a felvételt, amely Erdély Mihály csárdásából készült Tarnai Kis Lászlóval és ifjabb Berki Béla zenekarával. Ez lesz a Künn a dorozsmai határban. Ezt megelőzően Kolostyák Gyula énekel, Tordai Zoltán zenekarának társaságában. Kimentem én a szőlőbe, haj-haj-haj. De mindezek előtt jöjjön az a dal, amely a 2024-es év magyar nótája szavazásunk 5. helyezettje volt. Balázs Árpád és Farkas Imre hallgatója következik, Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Berki Péteré zenekara már is játszik Domoszlai Sándornak.
2: Hogy én szeretlek,

beérünk, még korán van hazamenni. Énekelte az iménti percekben Bura Sándor és Szerdahelyi János csárdását Márkus Ilona. Előtte pedig Hendi János abasári csárdása szólt Takács Béla és ifjabb Santa Ferenc zenekarának tolmácsolásában 1986-ból. A folytatásban pedig egy 2022-es felvételt játszunk. Jaj, de szépen muzsikálnak! Simonfi Kálmán és Lisznyai Kálmán hallgatóját Csík Józseftől és ifja Perki Béla zenekarától halljuk hamarosan. Utána pedig 1981-ből Bárány Pál László énekel Nem zörög a haraszt. Morvai Károly és Tüttő János dalát Bura Kovács Andor zenekara muzsikálja.

Árad a Duna vize. De jó kis csárdás. Ezzel a két dallal folytatjuk. Kerti Zsigmond Lajos és Heródek Sándorné dalát majd Szász Kati énekli, és Baranya István zenekara játsza. Szirbai László és Pál Kerti Zsuzsanna frissét pedig Gáti Páltól és Terék József együttesétől halljuk. Csak is itt, a Dankó Rádióban.

akire mindig vártam. Domboldalon áll egy öreg nyárfa, Molnár Csárdás és Csit csak rózsám. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. A friss Boka Károly és Heródek Sándorné szerzeménye, majd Kalmár Magda énekli el. A Csárdás, Murgács Kálmán dala Gá Gabriellától és Járóka Sándor együttesétől hangzik el. Előtte Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból halljuk Gyöngy Pál és Zágon István dalát, Újvári Marika és Balázs Tamás zenekarának tolmácsolásában. De mindezek előtt jöjjön a hallgató, Hendi János szerzeménye, már is Dócs Péter énekel, akinek Lakatos Miklós zenekara muzsikál.

Önöknél még mindig a Dankó Rádió szól, ez pedig benne Húscsak Prémás című műsorunk. Gerle Madár messze repült. Lente Lajossal folytatjuk, valamint a Rápolti László és Pászti József György dalával. Aztán Leszler József és Bicskei Dániel andalgójára kerül sor, Sírdogál az őszi szél. A 2021-es Duna televíziós felvétel Monzinger Ferenccel és ifjabb Berki Béla zenekarával készült. Illaberek, nádak, erek, Bura Sándor és Ságodi József csárdása Pécsi Kis Ágnestől hangzik el. Majd jó ital a kadarka, Kalina Enikő is dalol, akinek Terék József zenekara játszik.

Kedves hallgatóink, ez volt Sándor Jenő és Kellér Dezső frisse, jó ital a kadarka. És lassan-lassan ez volt már a Húscsak Prímás itt a Dankó Rádióban. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, most búcsúzom, abban a reményben, hogy legközelebb is velünk tartanak, sőt, ha tehetik, addig sem kapcsolják ki a Dankó Rádiót, és a folytatásban is minket hallgatnak. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok! Itt a Húscsak Prímásban még szóljon a Csínom Palkó, Seres Vilmostól és Berki Péter zenekarától. Morvai Noémit hallották, viszont hallása.

pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.